0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Класне радио в дорогу.
2: Нам тут там мечтать.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

Lehet, én lerombolok, dörög az ég, szeretem még, így küzdeni fogok. Az agyamat eldobom néha, oroszlán vagyok, te préda. De hidd el, hogy nem jó a szerep, a ösztönből élek és bunkozok veled.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Sziasztok, én Répás Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem a hétfő reggeli ébresztőórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszögsz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
1: Осінні міксі з вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей, а у важчих випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margiti Csános, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunknak énekeljük az első verszakát, Te hozzád teljes szívből. Áldunk és magasztalunk téged, e mostani órán is, Urunk, és köszönjük neked, hogy szereteted, irgalmad végig elkísért minket mindez idáig. Hálatelt szívvel emlékezünk meg mindarról a szabadításról, kegyelemről, melyre építhetünk, melyben újra és újra ott lehetünk. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, hogy távol vagyunk a mindennapi életünkben sokszor az igének a megélésétől, oly nagy feladatot jelent megbékíteni önmagunkat, lecsendesíteni szívünket, hogy a Te igédet befogadhassuk. Ebben légy a segítségünkre, és szent lelked által add meg nekünk azt a csodát, hogy az ige megértése és megcselekvése lehessen a mai napunk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét Jakab leveléből olvasom, az első rész első 8 verséből az igét és annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, és ide és oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a két lelkű és minden útján álhatatlan ember. Eddig Istenünk írott igéje. Isten hozott valamennyiünket, szeretett testvérek, itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a technika lehetőségeink keresztül van velünk. Jakab levelének az egyik legizgalmasabb felütése, amit az egyház történelmünkből talán már ismerünk is, és hallottunk többször, hogy a reformáció idején komoly gondja támadt Luther Mártonnak ennek a szövegnek az értelmezésével, nehezen tudta beilleszteni a saját maga gondolatiságába, és amikor beillesztette, akkor is feszültséget keltett. Hát ez az igének az egyik olyan természete, amelyet újra és újra alázattal, de megismerünk, és alázattal, de el kell fogadjunk. Ez az ige két élű kard mi volta. Amikor én szeretném az igében megtalálni a jobbító szándékom alapját, szeretném az igében megkeresni egyik kijelentésemhez kötődő megerősítést, szeretnék valamit az igével, és az ige belém vág. Belém vág abba, azon az oldalon, abban a dologban, amiben el vagyok akadva, amiben gyengélkedik a hitéletem. És éppen ezért, szeretett testvérek, mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor az igének egy-egy szakaszával nem tudok mit kezdeni, amikor az igének egy-egy szakasza úgy megpróbál, akkor mi erre a jó hozzáállás, vagy mi erre a követendő példa? Sokféleképpen megfogalmazhatjuk, de értjük. Egy ellentmondás ragyog fel előttünk, tartsátok örömnek, ha különféle kísértésekbe estek. A kísértés valamennyiünk életében egy olyan dolog, amelynek az árát, a mélységét mindaddig az ember nem igazán tudja jól mérlegelni, míg benne nincs, és ki nem vissza azt a poharat, amelyre az van írva, hogy édes, aztán a következményeiben, a lélekben, a szívben, a gondolatokban elég sok minden ott marad belőle. Lehet ez annyi minden, lehet ez ezer arcú a mi életünkben, de van a kísértéseknek egy másik, nagyon fontos értelme is, azok vannak kísértésben, azok élik meg a kísértést leginkább, akik Istent követik a maguk életében. És miért? Ez egy nagyon jó kérdés. Azért, mert ami ebben a földi életben mindig természetes, ami mindig magától jön, a felkínálkozó lehetőséggel való élés az ember életébe valami olyan, amit régen vágy, és most íme itt a pillanat, hogy megszerezzem. Lehet ez egy bosszú, lehet ez egy valamilyen más lelki dolognak a megélése, a kieresztése. Ekkor visszatérünk abba az állapotunkba, amikor nemet mondunk Istennek. Lehet, hogy első hallásra kicsit megdöbbentő lesz, de talán ez annak a pillanatnak a nagyon eltorzult és nagyon árnyék formája, amikor ott az édenkertben az ember végül is jó ötletnek tartja egyáltalán tovább menni, mint ahogy Isten megengedte. Végül is jó ötletnek tűnik kilépni a szövetségből azáltal, hogy eszik a gyümölcsből. Amikor pedig a keresztény ember életében ott van a kísértés, ott van a próba, akkor az igének a helyzet megállapítása ezzel kapcsolatban a következő. Örömnek, teljes örömnek tartsátok, mert ezen keresztül fogható fel egy nagyon egyértelmű módon, hogy a kísértő próbálkozik. Aki nincsen az Úr útján, akinek nincs dolga az Istennel, akinek úgy igazából minden mindegy, ezen a területen különösen, annak a kísértés teljesen más természetet ölt. De amikor valakit az Úr útjáról el akarnak hívni, el akarnak onnan vezetni, erővel, mézes madzaggal, vagy nagyon sokféle módon, akkor ez egy nagyon jó visszajelzés lehet arra nézve, hogy most az Isten közeledése felé tartunk. Nagyon érdekes volt, amikor elkezdtem a táborozást a fiatalokkal, még semmi tapasztalat, semmi ismeretanyag, semmi tudás arra nézve, hogy kell ezt csinálni, de egy valamit már én is be tudtam azonosítani, hogy egy tábor körül, pláne az esti evangelizáció körül már menetrendszerűen történik valami, ami miatt az emberek nem tudnak odafigyelni. A fiataloknak elterelődik a gondolata. A tábornak a szellemisége ellen, a tábor lényege ellen valamilyen, mintha, és ezt így mondom, szánt szándékkal egy kicsit mesterkért módon, mintha valami ellene törne. De kedves testvérek, ez már annyira egy rendszeres dolog, hogy például az esti táborban percre pontosan, a tábor esti szakaszában percre pontosan indul a fűkasza azzal, amikor a lelkipásztor azt mondja, hogy hallgassátok meg Istennek igéjét. Nyilván itt sok minden egybeér, és sok minden összetartozik, és nem csak ilyen külsőségekben vehető ez észre, de az Isten útjáról a kísértőnek igenis álhatatos vállalása az, hogy valamennyiünket a lehető legnagyobb erővel lerángassa. Valakit elég megkötözni a figyelmén keresztül, valakit elég leterhelni a végtelenségig, hogy ki se bírjon egyenesedni, és ezzel kész. Valakit megmérgez az irigységgel, és sorolhatnánk még hány és hány ilyen dolog van. De az ezekből való kiút az igazán fontos. Ezért lehetünk véleményem szerint mérhetetlenül hálásak az elődeinknek, akik tanulmányozva a Szentírást, a naptári évet úgy állították össze, hogy úton útfélen bűnbánati lehetőséggel találjuk magunkat szembe a gyülekezeti közösségen belül. Úton útfélen ott van a gyülekezetünkben minden nap világító mécsesként az igei szolgálat, amelybe valamennyien bekapcsolódhatunk. Akadályoztatásunk esetén a technika lehetőségein keresztül is. Igazából ez egy csoda. És az még egy nagyobb csoda, hogy valakinek így se sikerül. És ebben legyünk nagyon-nagyon figyelmesek és megértőek, és lássuk, hogy ez nem véletlen. A kísértésnek a célja, hogy betöltse az embert bűnnel, az ember bűnnel telve önmaga és embertársa legnagyobb ellenségévé tud válni. És igazzá válik a Jelenések könyvének a megállapítása, ami egy gyülekezet kapcsán fogalmazódik meg, de annyira mély ez a mondat, hogy szinte kortalanul megérthető belőle az ember állapota, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. És amikor a kísértés állapota betetőzik, és az ember ennek engedett, és ebből nem vezet ki az Isten elé való odaborulás, amikor ebbe nincs az a keresés, hogy Uram, hogyan újuljak meg mindezután, akkor elragad engem, önmagam legnagyobb ellenségévé tesz. A bűn elválaszt az Istentől, és elválaszt a másik embertől. És folytatódik tovább az igénk, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Álhatatosság, tökéletesség és a cselekedet. Olyan szavak egymás mellett, amely a mindenkori ember életében értéket, nagy értéket jelentenek, de hiányzik. Hiányzik. Mai világunk szerintem abban valamelyest, nem is jó ez a szó, a mai világunk szerintem nem tud kimászni ugyanabból, ami a bűneset óta történik, hogy benne ragadtunk abba, hogyha haszton van belőle, akkor nekiállok és küzdök érte. A verejtékkel, a vérrel megtermelt dolgok, ami a mindennapi kenyérhez valót jelenti, amely a mindennapi megélhetéshez valót hozza el, amely ezt a harcot és ezt a küzdelmet írja le, ezekből talán van valamilyen fogalmunk az álhatatosságról, ezekre nézve talán van valamilyen elképzelésünk arról, hogy milyen lenne valami, ami tökéletes, és a cselekedetek, hát igen, ismerjük. Amikor az Úr igéje fogalmazza egybe ezeket a szavakat egy mondattá, akkor nem marad ki az ismeret abból, hogy kik vagyunk mik. Kik vagyunk mi, elnézést. Kik azok, akik ezt fogják hallani, olvasni időtlenül. Egyszerű emberek. Az egyszerűségünk az nem egy lebecsülést jelent. Az egyszerűségünk az az őszinteség és az igazságból fakad, amelyet a Szentírás mutat be. Egyszerű emberként a tökéletességtől a bűn állapota miatt nagyon távol vagyunk. Akkor mégis hogy? Tehát akkor Jakab levele az, amelyik annyira elrugaszkodik a valóságtól, hogy már többé ehhez nem fogunk tudni kapcsolódni? Nem. Jakab levelében, kedves testvérek, az gyúl lángra, és az van a szemünk elé téve újra és újra, hogy akik vágyjátok az Úrnak a közelségét és a jelenlétét, akik szeretnétek az Istent követni, akik szeretnénk az Úr dolgaival foglalkozni, ne érjük be kevesebbel. És ebben az igyekezetben a lemondásainkat, az odaszánásainkat, az Isten elé tett kicsinke áldozatunkat, amelyet lehet, hogy van rá jobb kép, de az öt hal, az öt kenyér és kettő hal képe, az mindig is szólítson meg bennünket, hogy nagyjából ez az, amit egy 5000 fős tömegből valaki elő tud hozni, hogy én ezt fel tudom ajánlani. Az 5000 fős tömegből, ahol a férfiak száma 5000 csak, ennyi adomány gyűlik össze. Óriási szimbólum, hogy van egy hatalmas nagy hallgatóság, benne a család fenntartók 5000-en vannak, és ez a közösség, amikor eljön az étkezésnek az ideje, 5 kenyeret és 2 halat tud felmutatni. És az Isten ebben a vállalásban, ebben a felajánlásban áldással folytatja tovább az egészet. Az Úr Jézus Krisztus erre áldással válaszol. Azt gondolom, hogy egyikünkben sem kérdés, hogy leszünk-e mi itt a Földön tökéletesek, mert tudjuk, hogy nem. Az is kérdés volt egy darabig, de azt gondolom, hogy ez is sokunkban letisztázódott, hogy az álhatatosságunkat is igen hamar ki lehet kezdeni. A cselekedeteink is nagyon hasonlítanak az előbb elmondott példára, hogy tengernyi lehetőség van rá, és mégis néha nem kerül elő, csak a legkisebbnek, a legkisebbnek, a legkisebbje. De, amit itt a Földön újra és újra naponként, és időről időre megtapasztalhatunk, az nem más, kedves testvérek, hogy az Isten ezeket az odaszánásokat, ezeket a közeledéseket, a kísértésben a bátortalan, és nevezzük nevén, ügyetlen ellenkezéseinket meg tudja áldani. És a megáldás ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy ki is pótolja. Ki is pótolja. És ami Jakab levelében, szövegformájában valami olyat mutat meg, amit az ember legkevésbé mer önmagáról elképzelni, az a gyakorlatban, az Isten kegyelmén keresztül egy-egy megérett lelki gyümölcs, egy-egy olyan időszak, amelyben megtartott és megőrzött, az Isten szent lelkén keresztül pedig reménykedésre bátorít. Reménykedésre, hogy egy olyan világban, ahol a mindennapokat a halál, a pusztítás jelenti, egy olyan világban, ahol annyiféle képpen kapcsolódhatunk egymáshoz, amit talán az emberiség eddigi történelme során elképzelni se tudtak nagyon sokan, és mégis olyan egyedül vagyunk, mint az újunk. Egy ilyen világban, kedves testvérek, a Szentlélek Úristen terel bennünket egy közösségbe. Egy bűnbánati közösségbe. Egy Isten tiszteleti közösségbe, egy gyülekezeti közösségbe, és sorolhatnánk, hány és hány meghívása van az Úrnak mi felénk. És nagyon nagy bölcsesség kell ahhoz, hogy az ember ebbe bele tudjon kapaszkodni. Ugye az ember a maga életében ezeket a hitvallásokat jókor, jó helyen el tudja mondani. És egy biztos, hogy a bölcsességnek időtlenül hiány vagyunk. Hát ebben bátorít minket a mi igénk második és egyben záró szakasza. Nem kell nekünk bölcsesség nélkül itt lenni. Imádkozhatunk az Istenhez bölcsességért. És ahogy az ige bátorít bennünket, mindenféle rosszallás nélkül az Úr ezt meg is adja nekünk. Persze úgy lenne a legjobb bölcsnek lenni, hogy reggel kinyitom a szemem, és látom, mint a telefonomon, hogy 2 pöttyel több van a térerőn, és ez akkor egy jobb kapcsolatot jelent. Ez lenne a legjobb, ha így történne. De az a bölcsesség, ami az Istentől jön, nagyon sokszor a szolgálatban tapad ránk. Nagyon sokszor a Biblia olvasásban tapad ránk. Nagyon sokszor a megharcolt imaharcokban tapad ránk. Az istentiszteleti közösségben tapad ránk. Csupa olyan helyen, ahol én és az Isten között ott van a kapcsolatnak a lehetősége. Megadja az Úr, és kérnünk is kell, és lehet is kérni. Én úgy gondolom, hogy a mi mostani mindennapjainkban, a mi mostani életünkben óriási szükség van arra, hogy a közösségünk imádkozzon az Úrhoz, hogy bölcsen, hogy a lehető legnagyobb odaszánással tudjuk mindazt használni, amit az Isten ránk bízott. Abban a szolgálatban, hogy megszólítsuk ezt a közösséget, ezt a várost, és mindazokat, akik elénk kerülnek. Fontos és nagy kérdés, amiben lehet, hogy sokunknak, köztük nekem is, nincsen kialakult látásom, és vannak kérdéseim, és újra előről kell kezdjem a tervezést, mondtam, amikor az ember egy rossz ötletet összegyűr, és kidobja a kukába. De mindenben, és mindezekben nagyon nagy kincs az Istennek való odaszánás, legyen az bármilyen, az özvegyasszony 2 fillérjétől, egészen odáig, ahogy Jézus testéért eljön az egyik farizeus, vagy Pál apostolt nézve, aki nyakába veszi a világot, hogy igét, hogy evangéliumot hirdessen. Minden ilyen vállalás, ami az Isten elé van téve, én azt gondolom, hogy áldássá válhat. Hát kívánom, hogy ebbe érkezzünk meg, és kívánom, hogy ebben keressük az Úr akaratát. Amen. Urunk, amilyen valóságos ebben a világban a dolgoknak az összetöretése, az elakadások, a bűn tombolása miatti káosz, kérünk, hogy tedd olyan valóságossá a szívünkben a vágyat, hogy hadd legyen odaszánás, hadd legyen igyekezet, hadd legyen bennünk törekvés mindarra, amit a te igéd megjelenít. Imádkozunk a kísértésekért, amelyek ebben a gyülekezeti közösségben valamennyiünket érnek. Imádkozunk egymásért és önmagunkért is, hogy adja szívünkbe bölcsességet, hogy tudjuk a te tornácodon jobb lenni, Urunk, mint a bűnösök udvarában. Kérünk, Istenünk, mutass nekünk abban utat, hogy mi a mi dolgunk, mi a mi felelősségünk és mi a mi küldetésünk abban, hogy az evangélium eljusson ebben a városban is, a megtörtekhez, a gyászolókhoz, az elveszett lelkekhez. Urunk, szeretnénk imádkozni a már megkezdődött tanévünkért, a diáksereggért, a tanárokért, mindazokért, akik munkájukkal, odafigyelésükkel támogatják ezt a nagy és nemes vállalkozást, hogy képezzék, hogy fejlesszék ezeket a fiatalokat. Áld meg, Urunk, bűnbánattal, alázattal és Isten félelemmel ezt a közösséget. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, mindazokat, akik a halállal nap mint nap farkas szemet néznek egy gödörből, vagy bármilyen más állapotból. Szeretnénk kérni, Urunk, hogy hadd jusson el hozzájuk is az evangélium, akár így ebben a formában távoli üzenetként, vagy személyesen adj bizonyságtevőket, akik merik vállalni az igének a szavát a nehéz és a kemény pillanatokban is. És mutass nekünk utat, hogy miképpen lehetünk a Te országodnak építői, és a Te visszajöveteledben reménykedve, hogyan készülhetünk az örök életre. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeink,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Az UEFA sajtószolgálata bejelentette, hogy a 2028-as bajnokok ligája döntőt a müncheni Allianz Arénában rendezi, míg 2029-ben az immár felújított Camp Nou lesz a finálé házigazdája. A közlemény szerint a két ikonikus stadion kapja a soron következő döntőket, ami jól jelzi, hogy az UEFA továbbra is legnagyobb presztízsű európai arénákban szeretné lebonyolítani a sorozat csúcsmérkőzéseit. A 2027-es bajnokok ligája döntő helyszíne már korábban eldőlt, idén a madridi Metropolitano stadion adott hont a finálé. Az Atletico otthona pedig másodszor fogadja a sorozat legfontosabb mérkőzését. Legutóbb 2019-ben rendeztek itt BL döntőt, akkor a Liverpool 2-0-ra győzte le a Tottenhamet. Preszlúzsba UEFA povedomlaše o finále Ligy čempionů 2028 roku відбудеться на Allianz Arena в Мюнхені. У 2029 році вирішальний матч турніру прийматиме оновлений Camp Nou у Барселоні, йдеться в офіційному повідомленні УЄФА. Цьогорічний фінал Ліги чемпіонів пройде на стадіоні Метрополітано в Мадриді, домашній арені Atletico. Це буде вже друге фінальне протистояння в історії, яке прийме цей стадіон. У 2019 році тут Ліверпуль здобув трофей, переміг Тоттенхем з рахунком 2-0. Ma veszi kezdetét az Európa Liga alapszakaszának első nagy meccs dömpingje. A ma esti program csúcspontja egyértelműen az AC Milan Benfica összecsapás lesz, amely a San Siróban gyakorlatilag bajnokok ligája szintű rangadónak ígérkezik. A két csapat történelme is emeli a találkozó súlyát. A Milan és a Benfica korábban két begdöntőt is vívott egymás ellen, 1963-ban és 1990-ben, és mindkét alkalommal a milánóiak emelhették magasba a trófeát. A portugálok ráadásul még sosem győzték le a Milan két meccsen, a mérleg 4 olasz siker és 2 döntetlen. Сегодня розпочинається перший великий ігровий вечір основного етапу Ліги Європи УЄФА. Центральним матчем програми безперечно стане протистояння Мілана та Бенфіки на стадіоні Сан-Сіро. Історія суперництва лише підсилює вагу поєдинку. Мілан і Бенфіка раніше двічі зустрічалися у фіналах Кубка європейських чемпіонів у 1963 та 1990-х роках. І обидва рази тріумфували італійці. Португальський клуб досі жодного разу не перемагав Мілан у офіційному матчі. Статистика включає 4 перемоги Rossoneri, tehát 2 nyicséjé. A 2026-27-es UEFA Nemzetek Ligája Liga szakasza 2026. szeptember 24-én rajtol, amikor a nemzeti válogatottak megkezdik az 5. kiírás küzdelmeit. A csoportok sorsolását még az év elején tartották Brüsszelben, a mérkőzések pedig rendkívül feszes tempóban zajlanak majd. A teljes csoportkör mindössze 2 nemzetközi szünet alatt november 17-ig lezárul. A címvédő Portugália az európai elit mezőnyben az A-ligában szerepel, ahol már az első játéknapon komoly rangadók várhatók. Rögtön olyan összecsapásokkal indul a sorozat, mint az Olaszország, Belgium vagy Franciaország, Törökország mérkőzés. Ezek a találkozók már a nyitó körben meghatározhatják a csoport erőviszonyait. Liga nacji sezonu 26-27 rozpoczynается 24 вересня, коли національні збірні стартують у 5-му розіграші турніру. Жеребкування груп відбулося ще на початку року в Брюсселі, а матчі проходитимуть у надзвичайно щільному графіку. Весь груповий етап завершиться всього за 2 міжнародні вікна до 17 листопада. Чинний чемпіон Португалія виступатиме серед європейської еліти Лізі А, де вже в першому турі очікуються топові протистояння. Турнір стартує одразу з таких поєдинків, як Італія, Бельгія та Франція, Туреччина. Ці матчі вже на початку можуть визначити розстановку сил у групі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: К 2026. szeptember 16-a, derűs szép napot kívánunk mindenkinek, ez a szerdai különkiadás műsora, egészen 12 óráig vagyunk veletek, 0957-0957-0957-es SMS válaszolgatók, sziasztok, szív István!
6: Örülök és üdvözlök én is mindenkit, hát a mai napon szeptembernek a második felében most már hivatalosan is átléptünk, kicsit hűvös volt a reggeli időjárás, mindösszesen plusz 8 fokot mutattak a hőmérők, de ez például az 1952-es és a 2020-as plusz 2 fokhoz képest egy teljes meleg reggelnek indult el, mai napon akár 27 fokot is mérhetnek Beregszász környékén.
5: Engedjétek meg, hogy a névnaposainkat köszöntsük ez alkalommal nagy szeretettel, ez alkalommal az Editek ünnepelnek, és így aztán drága édesanyámat köszöntöm első körben a névnapi alkalmával is tényleges erőben, egészségben, szeretetben közöttünk is. Mindenképpen Babiák Edit kedves oktatási főosztályvezetőt is szeretnénk megemlíteni ebben a mai adásban. Ő is szintén ma ünnepli névnapját.
6: Isten éltesse az ünnepelteket.
5: Aztán, ha már önkormányzat, akkor kicsit beszélgessünk az újonnan kitett posztról, amely arról szól, hogy hol legyen Beregszászban az ifjúsági központ, legalábbis ez a szabadtéri kis plac, ahol a fiatalok lehet, hogy újabb közösségi teret tudnának kapni az önkormányzat szervezésében. És ugye volt egy ilyen közösségi meeting, ahol meg lehetett osztani, hogy ki mit gondol a témában, és hogy mik az a helyszín, ami szívesebben látna ennek a kialakítandó új szabadtéri placnak, szép magyar szavakkal élve, a kialakításában, és ugye voltak önkormányzati javaslatok. Ezeken belül gyakorlatilag a legtöbb ilyen szavazatot a Kinizsi utcai Vérkecsatorna partjának a szakasza kapta. Egyébként ugye érdekessége, hogy ez viszonylag nem a központi zónában van, kocsival egy oldalról jól megközelíthető, másik, hogy egy igazi nagy dzsumbujt tudna teljesen átalakítani, és ami fontos, hogy ugye ezek itt nem csak egy röplabdapálya, egy teniszpálya, vagy egy pingpong asztal kerülne, hanem parkosítás, illetve közvilágítás is kapna ez a terület, úgyhogy egy kis-kis modern Európa, csipetnyi Európát kell elképzelnünk valahova elhelyezve, de ezen kívül rengeteg más olyan helyszín jelent meg lehetségként, amit az önkormányzathoz beérkező ajánlásokból lehet megtudni, meg szintén felvetik a kérdés, hogy azért el lehetne itt helyezni nem is egy, hanem akár 4-5 ilyen szabadtéri pihenő részt.
6: Hát ahogy az anekdótában tartják, igény volna rá, tehát jelenleg úgy néz ki, hogy a városnak a Hősök terét, illetve a Budapest parkját, mint grundot az ifjak már kezdik kinőni, bár egyre több embert látok az Oázis part szakaszán, ott annál az edzőterem jellegű, vagy nyitott, vagy szabad téri edzőterem jellegű dolgokon dolgozni, mármint testépíteni, kicsit pihenni, vagy beszélgetni, illetve a tagból, jól mondom, ez a lábtenisz.
5: Igen, ez egy magyar találmány egyébként, lábbajnokság is van, és van nekünk egy ilyen.
6: Ennek az asztalán láttam, hogy pingpongoznak fiatal emberek. Kicsit
5: az is már, az is szép, meg az is jó.
6: Igen, de hát végül is mozognak, és végül is friss levegőn vannak, ami egy nagyon fontos dolog, és valóban, ahogy említette, többféle lokáció is elképzelhető, vagy a lakosság, Beregszász lakossága többféle ötletet is felvetett. Az egyik az egykori 2-es számú iskola melletti park, ahol jelenleg a főiskolának a koledzse, illetve az egyetemnek a koledzse, valamint a Magyar Liceumnak a beregszászi tagozata működik, tehát az amögött lévő tér, de ugyanígy felmerült.
5: Ahogy régen ezt mi a körnek hívtuk,
6: így
5: ugye?
6: Van,
5: a
6: így, kör. Igen, és régen még ott métáztunk, ott kezdtük.
5: Van egy focipálya egyébként, amit használnak a helyiek.
6: Igen, felmerült az is, hogy Ardóban a stadion is kialakításra kerülhetne ilyesfajta ifjúsági szabadidő központnak, és a geológus sugárútnak a zöldövezete is felmerült ötletként.
5: Aztán voltak még helyszín megjelölések, ez a Munkácsi utca, a Gyár utca, a Mikrorajon, a Muzsai utca, a mögötti terület, a Görbehíd környéke, vagy a Zakárpátja úszoda, a Barátság stadion mögötti rész, Oázis park, Strand utca. Aztán rájöttem, hogy mi Balazsira is szeretnénk az Akác utcán egy ilyen ifjúsági központot. Viszont az bizonyos, hogy...
6: Elég közel van Beregszászban Sáns körzetéhez, miért ne?
5: Igen, hát de
6: figyelj, hogyha lenne egy bicikli út kialakítva, akkor 15 perc alatt meg tudnál érkezni egy balazséri szabadidő központhoz, és onnan vissza is vezetne. Én nézegettem jelenleg, tudom, hogy ott János...
5: És az egészségesek járnak oda, hogy a kocsival nem lenne szabad, és
6: hát a kocsival. Igen, ez a bicikli út, legalábbis én még mindig a főutat használom, hogyha Jánosiba szeretnék biciklivel eljutni, mert az ott lent nem a legbiztatóbb, legalábbis számomra.
5: Bár fontos, hogy megjegyezem, az elmúlt időszakban ez a szakasz, ez bokortalanítást is kapott, illetve közvilágítást is kapott, úgyhogy ez a kettő közötti
6: olyankor rész... Olyankor még nem közlekedtem.
5: Hát ugye este ez már közvilágítás, a két irányba kapott nagyon professzionális LED-es lámpákat, úgyhogy külön köszönjük, hogy ma már azért elég balesetveszélyes szakasz volt, az is itt a közvilágítás szempontjából egy fokkal jobban belátható ez a dolog, úgyhogy nagyon örülünk neki. Visszatérve ennek a témakörnek a pásztázására, azért a lakosok úgy egyhangulag megfogalmaztak azt egy állítást, amely arról szól, hogy milyen jó lenne, ha nem csak a Beregszász központi részén lennének hasonló gócpontok vagy lokációk, hanem mondjuk a város különböző külsőbb részeire is kerülne egy-egy ilyen szabadtéri attrakció, ami azért segíteni azt, hogy ne kell legyen mondjuk kocsiba ülni, ahhoz, hogy mondjuk elmenjél pingpongozni, vagy kimenjél sétálni, vagy éppen a barátaiddal elmenjél játszani egyet, röplabdázni. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy nagyon izgalmas állítás, hogy milyen jó lenne, ha több ilyen játszótér, illetve több ilyen ifjúsági tér is kialakulna. És láthatjuk, hogy megvannak ha egy térképen feltesszük ezeket az előbb említett szakaszokat, akkor igazából láthatjuk, hogy az Beregszászban vannak még olyan helyek, ahol el kellene az ilyen ifjúsági pont.
6: És az még jobb lenne, hogyha valóban megépülnek a közeljövőben, akkor az ifjak tényleg igénybe vennék ezeket a nevezük itt szolgáltatásokat, vagy lehetőségeket, hát és nem a különböző képernyők előtt töltenék el az elég drága idejüket és elég drága életüket.
5: Igen, ez egy fontos, izgalmas kérdéskör. Írjátok meg ti is, hogy mit gondoltok erről, hogyan látjátok ezt a témakört, örömmel veszük a kommenteket, hozzászólásokat. Itt, illetve megyünk is tovább kicsit a határátkelő helyeknek a témakörében. Látunk olyan hírt, amelyben egy új jelenséggel találkozhatunk, akár itt Kárpát alján is. Légi riadók alkalmából idéglenesen lezárhatják az ukrán határátkelő helyeknek a forgalmát, és ez ugye belső Ukrajnában lévő incidensek miatt terjesztik ki az ország különböző szakaszára, és már kaptunk visszajelzéseket Beregszász-Jasztély határátkelő helyről, például a kokáért vasárnap próba jelleggel nem a határ szakaszon gyűlt össze a forgalom, hanem az első nagybetűs kútnál történt ez meg, és onnant, hogy ne a határ átkelő helyén gyűljenek fizikailag az emberek, az autók, hanem sokkal korábban, és onnan elkezdték el beengedni próba jelleggel a határa az adott autó átkelésre szánt forgalmat. Úgyhogy voltak ilyen tesztek, és lesznek ilyen hasonló jellegű próba tesztek, hogy hogyan lehetne ezt kivitelezni éles helyzetben, hogyha valóban szükség van egy légiriadó esetében mondjuk egy határ átkelőnek a területét mentesíteni az autóktól, illetve a forgalomtól. Úgyhogy ez egy nagy logisztikai kihívás is, de éppen vasárnap láttunk már erre precedens, hallgatóink feljegyzésében elmondták, hogy valóban tesztjelleggel már nem a határon álltották meg az autókat, hanem előtte egy benzinkút előtt engedték befelé egyesével, illetve a áteresztő kapacitásnak megfelelően engedték át az autókat, de aztán néhány órával később visszállt minden megszokott normálba. Úgyhogy ha találkoztok ilyen jellegű változásokkal, akkor ne lepődjetek meg, megtörténhet az, hogy egyrészt gyakorlatilag, másrészt pedig légiérdő esetén lehetséges lezárásokkal találkozunk majd. Azt mondják a szakértők, hogy akkor történik ez meg, hogyha kimondottan abban a zónában várható a légieszköz, úgyhogy annak esetén történhet ez meg.
6: Illetve, hogyha a tegnapi nap kapcsán valakinek van tapasztalata, hiszen közel 40 nap után újra légiriadó volt Kárpátalján, ha valaki éppen a délutáni esti órákban ezalatt a 24 perc alatt ott tartózkodott a hatásába, írja meg, hogy milyen tapasztalata van ennek kapcsán.
5: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy várunk ebben a két órás műsorban is több témával kapcsolatban beszélgetéseket, ha minden igaz, akkor meghívott vendégünk is lesz. Egy kapcsolással szeretnénk kedveskedni a rádió hallgatók számára. Matul Péter, Proarte munkács, civil szervezet elnöke, szobrászművész, festőművész, grafikust szeretnénk megkérdezni, mert a mai nap folyamán a sokadik nemzetközi szobrásztáboruk veszi kezdetét, illetve szobor átadásról, illetve több kulturális programról szeretnénk beszélgetni, mert a héten várja majd az érdeklődőket itt Kárpátalján. Ebben a téma kapcsán beszélgetünk majd a szobrász művésszel, illetve stúdiunk kerekasztalához várjuk Bajó Katalint, az ukrán nyugdíjal a Beregszászi kirendeltségnek vezetőit. Számos újítás van a nyugdíj rendszerhez tartozó egyéb szolgáltatásokban. E kapcsán is beszélgetünk majd az intézmény vezetővel.
6: Szóhagyisnyi hosszínásai peredácsi, Péter Matl, Kerivnik Romácskai Organizácii Pro Arte Munkács, Skulptor Hudozsnik tá Gráfik, tá Katalin Bajó, Načelnik Berehívskoho Szervisnoho Centru, Holovnoho Upravlinja Pensijnoho Fondu Ukrajiny.
5: Várunk technikai közérdekű információkat, külön köszönjük, ha megosztjátok ezt a mai két órás műsort, fent vagyunk a livestream közösségi oldalon, itt láthattok bennünket, nem csak hallhattok, és egészen 12 óráig vagyunk veletek a Pulzus FM 92.1-en. Zene, reklám után jövünk vissza, tartsatok velünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Köszönjük a rádió hallgatókat, a külön kiadás műsora szól az FM 92.1-en. Ahogy ígértük, egy újabb beszélgetéssel megyünk tovább.
1: Stúdión kerekasztalának mikrofonja előtt köszöntjük Bajó Katalint, az ukrán nyugdíjalap Beregszászi kirendeltségének vezetőjét. Szóadnyi známi o stúdi, Katalin Bajó, načelnik Berehivskoho szervisznoho centru, holobnoho upravlinja, pensínoho fondu Ukrajiny. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Én is üdvözöllek titeket, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Számos változás zajlik különböző szinten, esetlegesen is vannak aktualitások is, hogy mindenképpen ezt a mai beszélgetés összehozzuk, külön köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Talán a szubvenciók időszaka fűtés közeletével megjelenik, és láttunk egy olyan hírt, amelyben az elektromos fűtéssel rendelkező magáningatlanoknak is van lehetősége szubvencióra. Hogyan kell elképzelnünk, kiknek lehet aktuális a téli időszak beállta előtt a szubvencióknak az igénylése fűtés, illetve egyéb területen?
2: Hát a szubvenció téma az eleve egy aktuális téma, pláne most, hogy már itt vagyunk szeptember közepén. Az elektromos fűtéssel kapcsolatban is ez is egy aktuális téma, lehet sokan nem tudják, hogy erre is jár a szubvenció. Lehet igényelni ugyanúgy, mint fatüzelésre, vagy pedig gáztüzelésre. Ehhez kell nekünk annyi, egy kicsit más, hogy plusz igazolások, illetve aktot kell csinálni. Igazolás kell nekünk a gázirodáról, hogy nem fűtenek gázzal. Kell egy akt, ami szerint alátámasztják azt, hogy igenis a háztartásban nincsen gázfűtés, illetve fafűtés, és kérvényezni kell ugyanúgy fűtés szezonra, illetve amikor már a nyári időszakba átmegyünk. Ilyen automatikus átszámolásokat csinálunk, még erre is szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy most október végén fogunk automatikusan átszámolni a szubvenciókat, illetve a kedvezményeket is fűtés szezonra. November elején már lehet érdeklődni az eredményekről, és hogyha esetleg technikai dolgok miatt valami nem sikerülne, akkor november hónap folyamán

0: ez lehetséges. Ilyenkor, hogyha mondjuk faluról beszélünk, akkor a községházára kell fordulni, és akkor ott egy aktot készítenek, hogy be vannak regisztrálva ezek és ezek a fők, de nem laknak együtt a nyugdíjasra, és akkor kérvényezni kell a szubvenciót, illetve a kedvezményt is ugyanúgy.
1: Akkor nem kell attól félni, hogyha többen vannak beírva a családba, de nem laknak ott.
0: Egyáltalán nem, nagyon sokan nem tudják, de ezt mindig elmondom, hogy akkor forduljanak. Ha nem tudnak valamit, forduljanak először a községházára, ott is vannak kollégák, tudnak informálni. Ha nem jönnek be a nyugdíjalapba, mi segítünk mindenkinek, elmondjuk, mi ennek a sorja, rendje, és ez teljesen lehetséges. És mindenkinek ajánlom, hogy próbálja meg, aki még eddig nem kérvényezte, akkor októbertől lehet már kérvényezni.
1: A ház ingatlan mérete, illetve a korábbi villany számláknak a tétele alapján van kalkuláció, hogy amik elektromos fűtési szubvencióról beszélünk.
0: Mindenféleképpen nagyon sok faktorja van ezeknek a kiszámításoknak, a jövedelem a szubvencióknál mindenféleképpen befolyásolja. Igen, mennyi a mennyiség, az ár, illetve a háznak a négyzetmétere is, igen, ez mind több, a formulában ez mind belemegy, igen. De a kedvezményeknél, ezt még hangsúlyozni szeretném, akik ilyen hadirokkantak, vagy pedig harci cselekmény résztvevői, azoknál a jövedelem ott nem számítódik.
1: Beszéljük a kedvezményekről, számos kedvezménycsoport van, akár a nagycsaládosokat is érdemes megemlítenünk.
0: A nagycsaládosok, azt tudjuk, hogy olyan családok, akiknél három vagy több gyermek van, ilyenkor a családok kapnak ilyen piros igazolványt, ami igazolja, hogy igenis ők, nekik van ez a státusz, hogy nagycsaládosok, ők akkor jelentkeznek először nálunk a nyugdíjalapba, regisztráljuk, van egy ilyen rejeszter, amiben bevezetünk minden illetőt, akinek joga van bármilyen kedvezményekre általában. A nagycsaládosokról beszélünk, a hadirokkantokról és a katonákról. Először regisztráljuk ebbe a rejeszterbe, aztán pedig lehet kérvényezni ezeket a kedvezményeket. Itt is számít, hány család tagból áll a család, illetve a jövedelem itt ugye számításba jön. A fizetés, illetve a segélyek, amit az anyuka kap.
1: Milyen kedvezményeket lehet igényelni, hogyha tegyük fel, valaki frissen lesz nagy családos?
0: Hát mindenféleképpen mindenkinek ajánlom, hogy forduljon először is a nyugdíjalaphoz, és akkor ott mi már konzultáljuk konkrétan. Nagyon sokféle segélyünk van, több mint 40 féle szociális segély van, amit ma már a nyugdíjalap regisztrál is, fizet is, és meg is állapít. Úgyhogy ez minden attól függ, hogy kinek milyen korú a gyerek, dolgoznak-e a szülők, járnak-e iskolába. Most ugyebár elindult az iskola. Van ez az 5000 grinnyel segély a gyerekeknek. Nagyon sok kérvény van nálunk. Szintén akiknek nem sikerül a GIA-n keresztül, vagy a gyerekek nem helyesen vannak beregisztrálva a MON-ba, az iskolába, esetleg valami betű, szám nem úgy van beütve. Akkor ők jönnek, kérvényezik nálunk ezt az 5000 grinnyel segélyt, úgyhogy rengeteg segély van. De ha eljönnek nálunk egy konzultációra, akkor ott már tudja a specialista analizálni, hogy milyen segélyekre van joga. Mindenféleképpen a kedvezmény ugye az a villanyra, a gázra, a fatüzelésről beszélünk, arra is jár. Szemét, vízelvezetés, hogyha ilyen több lakás, akkor arra is jár, erre a lakás.
1: És a több generáció él egy udvaron, ez mennyire változtatja a körülményeket?
0: Hát, hogyha egy nagy családos kedvezményről beszélünk, akkor ott ugyebár csak az apuka, anyuka és a gyerekekre szól ez a kedvezmény. De meg lehet próbálni szubvenciót is benyújtani. Szokták így is csinálni a családok, hogy váltogassák. Hogyha mindenkinek van jövedelme, van nyugdíj, fizetés, vagy akár segélyek, akkor megpróbálják először a kedvezményt, aztán megpróbálják a szubvenciót, aztán ami több, azt választák, de ez törvényileg joga van.
1: Ezeket a dolgokat igazából nagyon kevesen tudják és látják át, és nagyon kevesen mernek bele nyúlni, pedig mindenképpen érdemes a kedvezményeket igényelni. A katonák számára is számos kedvezmény van.
0: Igen, ők nekik is ugyanúgy van ilyen kedvezmény villanygáz, fafűtésre. Nekik most van egy külön egyszeri kifizetés a függetlenség napjára, amit még szintén regisztrálunk, még most is vannak kérvényezők, akik nem szolgálnak, nem kapnak nyugdíjt, és van olyan, aki nem kap kedvezményt, akkor ők jönnek bármelyik szervizközpontba, nyugdíjalap szervizközpontjába tudnak fordulni, ehhez kell paszportkód, illetve számlaszám, és ez a kiskönyv, ami igazolja az ő státuszukat, és be lehet nyújtani a kérvényt, ott is különböző összegek vannak nekik erre a függetlenség napjára.
1: Egy másik témakérdés, egy körkérdés, amely a 80 pluszos nyugdíjasokról szól, hogy elméletileg 500 grivnya értékű összeg jelenik meg a nyugdíjukban, de sokan nem.

0: igazán látják ezt a végösszegnél. Mi ez a jelenség, és mi ennek az oka?
1: Igen, ez is egy aktuális téma, nagyon sok kérvény van minden nap. Anyukám vagy mamám elérte a 80 éves kort, és nem kapott plusz 500 grivnyát. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van 4000 grivnya nyugdíjam, betöltöttem a 80-at, és 4500 lesz. Ugye több doplátánk van a nyugdíjhoz, a nyugdíj mindig, ezt mindig elmondom, hogy több részből áll. És ezek a pótlékok már elindulnak nekünk 65 plusz után, úgyhogy van 65, 70, 75, 80, és ugye ez mindig növekszik. A legtöbb ugye az 500 grivnya a 80 éveseknek. És ugye ez csak annyit jelent, hogy a 75-öt vagy a 70-et elveszik, adják a következőt, úgyhogy pár grivnyával, hogyha több lett a nyugdíj, akkor ez azt jelenti, hogy igenis megkapta az automatikusan a géphúzóba, úgyhogy nincs olyan eset, amikor nem kapná meg az illetékes az előírt 500 grivnya pótlékot.
0: Mert sokan felteszik ezt a kérdést, hogy akkor van bár, de nincs, akkor hol lett a hiba a rendszerben? Fontos kérdés, hogy mozgássérültek, illetve az időseknek a támogatására is van lehetőség, és rengeteg ilyen kiszállás jellegű technikai megoldással is találkozhatunk majd. Sokszor volt az probléma, hogy mondjuk ott egy nagyon idős ágyba fekvő emberhez kellene valamilyen dokumentációt frissíteni, viszont nem tudják behozni a család érintettjei, vagy éppen mozgáskorlátozottakról van szó, viszont van erre lehetőség a nyugdíjosztálymunkatárs, hogy kimennek egy ilyen
1: természetesen személyes. Van, nagyon sokféle élethelyzet van, próbálunk mindenkinek segíteni, igyekszünk. Úgyhogy általában az úgy szokott történni, hogy jönnek a családtagok, elmondják, hogy kinek mi a története, mi azt analizáljuk, hogy milyen kérvényeket kell beregisztrálnunk. Sokszor egy kérdésből jönnek, aztán abból van 10 kérdés, amit aztán megoldódik. Természetesen mi is próbáljuk megérteni a problémákat. Ilyenkor a specialista ír egy kérvényt, hogy ő elengedik a munkahelyéről, és akkor regisztrálja az illetőt, aztán kiutaznak a nyugdíjashoz oda helyszínre, éppen ahol fekszik. Sokszor az idősek otthonába, kórházba járunk ki, Falukra, Bótrágy, Szőlősi járásba is voltunk már. Sokféle helyzetek van.
0: Akkor van arra lehetőség, hogyha van. Ilyen helyzet van, van. Ha nem mozdítható
1: kell.
0: A
1: így
0: személy,
1: van.
0: Akkor...
1: Jönni kell. Családtagoknak jönni kell, mondani kell, mi a probléma, mi történt, mibe tudunk segíteni, aztán próbálunk megoldást találni mindenre.
0: Ha már a kiszállásról beszélünk, akkor a fogadónapok is egy olyan nagy segítséget jelent a távolságok leküzdésében. Rengeteg kérdés merül fel. Milyen kérdéscsoportokkal találkoznak, amikor kimennek helyszínekre?
1: Igen, pont a kolléga holnap fog menni bátyúba, reggel 8-tól 1-ig lesz fogadónap a községházán. Lehet nyugodtan fordulni minden kérdéssel, kérvényekkel bátyúba. Még azt szeretném elmondani, hogy rengeteg kérvény van, ha megy a kolléga, nagyon sokan fordulnak, nehéz bejárni a nyugdíjasoknak, így nagyon aktuálisok ezek a fogadónapok. Mindenféle fajta kérdés. Ugyanazokat a kérdéseket, amit Beregszázba lehet kérvényezni, ugyanazt lehet bátyúba, kaszonyba, végányba, illetve Beregen. Esetleg, hogyha valakinek igazolásra van szüksége, akkor úgy szoktuk megoldani, hogy betelefonálnak, van nekünk ugye forróvonalunk, vagy pedig bejönnek a családtagok, és akkor kérik, és aztán a kolléga már kiviszi a készigazolást a megbeszélt helyre, időpontra.
0: Milyen rendszerességgel és honnan lehet erről informálod, hogy még településen vannak éppen?
1: Általában mi mindig meg szoktuk osztani a Facebook oldalunkon is, illetve mindenki a privát Facebook oldalán. Igyekszünk, a községházák általában mindig kiteszik a hirdetést. Minden hónap első szerdája Bereg, minden hónap második kedje Bégány, minden hónap harmadik csütörtökje bátyú, illetve negyedik szerda kaszony. Községházák oldalán ott mindig meg lehet találni, előre hirdetik, hogy tudják a lakosok, hogy mikor vannak a kollégák kint. Havonta egyszer megyünk ki.
0: Egy 19.400 grivnyás téli támogatásról szóltak a hírek. Kiknek szól ez, milyen lehetőséget biztosít még csoportnak?
1: Ez egy nagyon nagy hír volt, nagy összeg, nagy hírrel. Sok információ, sok téves információ kering az interneten. Igen, ezt szeretném ezt is elmagyarázni, hogy ez a téli támogatás csak a belső áttelepülteknek jár. Azoknak, akiknek a címük, szóval ez olyan helyeken kell, hogy ők lakjanak, illetve beregisztrálva, mint belső áttelepültek, ahol harcok folynak, illetve folytak. Mondjuk volt egy olyan kérvényezőnk, aki áttelepült, és Gáton van beregisztrálva. nem utasítottuk el a kérvényt, mi elvettük, de neki nem fog ez járni. Olyan helyzetekről beszéltünk, mondjuk valaki itt pihen, vagy valaki itt a kórházba gyógyul, vagy rehabilitálódik. És akkor lehetséges, hogyha ő egy olyan területen van beregisztrálva, ott meg van állapítva konkrétan, hogy milyen településekre hat ki ez a 19.400 grivens téli támogatási segély.
0: Mit kell tennie az érintetnek?
1: Hát hozzánk kell fordulni, dokumentumokat, és aztán mi már analizáljuk, illetve kitöltünk egy kérvényt, és adjuk tovább a felszámolásra.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetünk számos témáról, sok erőt és áldást kívánok hozzátokra a munkájukról.
1: Köszönöm szépen.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
6: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Itt az ősz.
7: Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
10: Рекламу пожалуйста.
11: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
12: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз өтвенеш телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066-78-49-950.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Девяносто два и один FM. Классное радио. В дорогу.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell az első óránkat, de egészen 12 óráig vagyunk veletek a szerdai különkiedés műsorában. 095-709-709-es SMS Viber számok aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat, ne felejtsétek el köszönteni az Elditeket névnapjuk alkalmából, akár az éteren keresztül is.
3: A 11 órás hírek következnek, aztán pedig folytatjuk különkiadás élő műsorunkat.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Ezekben a percekben búcsúznak el a beregszászi ravatalozóban, a háborúban elhunyt beregszászi Somi Tibortól. Mint ismerté vált, 2025. február 15-én vesztette életét Donyeszk megyében, Avgyijivka térségében.
7: У ці хвилини в ритуальному будинку в Берегові прощаються з загиблим на війні берегівчанином Шомі Тибором. Як стало відомо, він загинув 15 лютого 2025 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 16-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Kárpátalján egyre nagyobb az érdeklődés az objektumok gázellátásának kiépítése iránt, főként a vállalkozások részéről. Mint azt Volodymyr Zlenko, a Hezmerezsi Kárpátalja kirendeltségének vezetője elmondta, az energiaforrások diverzifikálása számos vállalkozás számára stratégiai döntéssé vált. Az idei év első 8 hónapjában a kárpátaljai kirendeltség 32 objektumot csatlakoztatott a gázhálózathoz. Ezek között kapcsolt energiatermelő berendezések, társasházak, termelő és feldolgozó üzemek, szállodák, vendéglátóhelyek, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények is vannak. A gázellátás kiépítésének megkezdéséhez az ügyfélszolgálati központok egyikéhez kell fordulni, amelyek a Hezmerezsi Kárpátaljai kirendeltségének valamennyi részlegén működnek.
7: На Закарпатті зростає попит на газифікацію об'єктів, зокрема з боку бізнесу. Як зазначив керівник закарпатської філії ТОВ «Газмережі України» Володимир Зленко, диверсифікація джерел енергії стала стратегічним рішенням для багатьох підприємств. За 8 місяців цього року закарпатська філія приєднала до газових мереж 32 об'єкти. Серед них – когенераційні установки, багатоквартирні будинки, виробничі та переробні підприємства, готелі, заклади харчування та інші комерційні об'єкти. Для початку процесу газифікації необхідно звернутися до центрів обслуговування клієнтів, які працюють при всіх відділеннях закарпатської філії ТОВ «Газмережі України».
6: Aratás közben gyulladt ki egy kombájn a munkácsi járásban. Az eset Beregfogaras település közelében történt mezőgazdasági munkálatok közben. A tűz a motorháztérben keletkezett. A dolgozók megpróbálták önerőből eloltani a lángokat, azonban a tűz tovább terjedt, ezért értesítették a tűzoltókat. A munkácsi két állami tűzoltó és mentőegység rövid idő alatt eloltotta a tüzet, tájékoztatott a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége. A szakemberek emlékeztetnek, az aratás során kiemelten fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Tilos a mezőn a gabonatáblán üzemanyaggal feltölteni a mezőgazdasági gépeket, valamint a tarló és a betakarítás után visszamaradt növényi hulladék elégetése. A mezőgazdasági gépeknek megfelelő műszaki állapotban kell lenniük, és tűzoltókészülékkel, valamint szikrafogóval kell rendelkezniük. Az aratásban résztvevő dolgozóknak pedig tűzvédelmi oktatáson kell részt venniük.
7: На Мукачівщині під час жнив загорівся комбайн. Випадок стався поблизу села Зубівка під час сільськогосподарських робіт. Займання виникло в моторному відсіку. Працівники намагалися загасити вогонь самостійно, однак полум'я поширювалося, тому викликали рятувальників. Вогнеборці двох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева за короткий час ліквідували пожежу. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Пам'ятайте, під час жнив важливо дотримуватися основних правил пожежної безпеки. Заборонено заправляти техніку пальним безпосередньо хлібних масивів та спалювати стерню і післяжнивні залишки. Сільськогосподарська техніка має бути справною, обладнаною вогнегасниками та іскрогасниками. Працівники, залучені до жнив, повинні пройти протипожежний інструктаж.
6: Elrejtett 20 kg ezüst, csak nem 2 millió hryvnya értékben. Egy Olaszországból Magyarországon keresztül Ukrajnába visszatérő autóbusz ellenőrzésekor a csapi ukrán-magyar határon a vámosok a jármű utasterében 4 csomagot találtak. A különböző formájú és méretű granulátumok ezüst színű fémből készültek. A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a csomagokban több mint 20 kg 999-es finomságú ezüst volt, amelyet a sofőr az utasok személyes tárgyai között rejtett el a vám ellenőrzés elől. Az 55 éves Ivano-Frankivsk megyei sofőr megpróbálta elkerülni az áruvám kezelését. Vele szemben vámjogi szabálysértés miatt jegyzőkönyvet állítottak ki. A csaknem 2 millió hrivnya értékű rejtett árut lefoglalták, az ügyet pedig bíróság elé terjesztik, tájékoztatott Ukrajna állami vámhivatala.
7: На кордоні з Угорщиною виявили приховані 20 кілограмів срібла на майже 2 мільйони гривень. Під час перевірки автобуса, який повертався в Україну з Італії через митний пост Тиса на кордоні з Угорщиною, митники виявили у салоні незадекларовані 4 пакунки з гранулами різних форм та розмірів, виготовлені із металу сріблястого кольору. Експертиза підтвердила, що у пакетах незаконно переміщувались понад 20 кілограмів срібла 999-ї проби, які водій приховав від митного контролю в салоні серед особистих речей пасажирів. 55-річний керманич з Івано-Франківщини вирішив оминути декларування. Відтак, відносно нього складено протокол про порушення митних правил. Прихований товар, оцінений майже у 2 мільйони гривень, вилучено. Справу скерують до суду. Про це інформує Державна митна служба України.
6: Ukrajnában szigorítják az állatgyógyászati készítmények maradványanyagainak ellenőrzését, az állati eredetű élelmiszerekben, így a húsban, tejben, tojásban és más élelmiszerekben. A miniszteri kabinet jóváhagyta az állatgyógyászati készítmények hatóanyagai megengedett maximális maradványszintjének meghatározására vonatkozó új szabályokat. Tarasz Viszocki, agrárpolitikai és élelmezési miniszter szerint az új előírások hozzájárulnak az ukrán lakosság egészségének fokozottabb védelméhez, többek között az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemhez. Ezzel párhuzamosan az ukrán követelményeket közelítik az Európai Unió szabványaihoz, ami megkönnyítheti az ukrán mezőgazdasági termékek kijutását a nemzetközi piacokra, közölte a minagro.gov.ua.
7: В Україні посилять контроль за вмістом залишків ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження – м'ясі, молоці, яйцях та інших харчових продуктах. Кабмін затвердив новий порядок встановлення максимальних меж залишків діючих речовин ветеринарних лікарських засобів. Як зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, нові правила мають посилити захист здоров'я українців, зокрема сприяти протидії антибіотикорезистентності. Водночас українські вимоги наближають до стандартів Європейського Союзу, що має спростити вихід української аграрної продукції на міжнародні ринки. Повідомляється на сайті minagro.gov.ua.
8: Прогноз погоди.
9: Az időjárásról.
6: Napsütéses reggelre ébredtünk, és a következő órákban is többnyire derült idő várható Beregszászban. A hőmérséklet a reggeli 14 fokról a délelőtt folyamán 23 fokig emelkedik. Sem ma, sem a következő két napban nem várható csapadék. Az előrejelzések szerint szombaton esős idő érkezik.
7: Сьогодні нас зустрів сонячний ранок. Переважно ясною погода в Берегові буде і у наступні години. Температура повітря з ранкових плюс 14 у першій половині дня підніметься до плюс 23. Опадів не передбачається ані сьогодні, ані протягом наступних двох днів. Боту за прогнозами прийде дощова погода.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
8: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
9: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
8: Спортивні новини.
9: Спорт хірек következnek.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés szerdai adása, ez pedig a második óránk, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Külön köszöntjük a most hatogozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort és velünk tartotok, nem csak hallgatóként, hanem nézőként is. És ahogy megszokhattuk, friss Vodokanál Kárpátvíz információnk van, csőtörés.
2: Így van, valamikor 9 óra után már elkezdődtek a munkálatok, és a mai napon csőtörés miatt, illetve annak az elhárítása miatt a következő utcákon korlátozva lesz a vízszolgáltatás. A Bognár-Melnyicki, tehát a Bocskai utcának egy bizonyos szakasza, a Széchenyi utcának úgyszintén egy szakasza, a Vasút, a Radán Balázs, a Határmenti, a Kisfaludi, a Damjanics, a Lehel, Bercsényi, Flórián, Dédai, Gyár, Szilvaja és a Strand utcák, valamint az ehhez tartozó területek. Úgy néz ki, a szakemberek úgy becslik, hogy délután egy órára a hiba el lesz hárítva, és a vízszolgáltatás visszakapcsolva.
1: Megyünk is egy újabb rovattal itt az FM 92.1-en a nyitóblokkunkban, érdemes velünk tartani, ez pedig a nap híre. Hát tudtuk, hogy a fiatalokban sokkal több rejlik, mint amit sokan gondolnak róluk, viszont azt látjuk, hogy világrekordokat is képesek, akár kárpátai fiatalok is megdönteni, és az elmúlt években már hallhattátok azt, hogy van egy olyan leányzónk, aki Kárpátalján világrekordot állított fel mindössze 11 évesen, az ungvári Kira Kasinec, aki fejből mondott el egy 1328 szóból álló, 2780 szótagból álló nyelvtörőt, amely gyakorlatilag a korábbi ukrajnai tehetségei című televíziós műsorban jelentek meg, és egy korábbi általa állított országos rekordot is megdöntött már.
2: Így van, és más egyéb, nevezük így kategóriában is dőlnek meg rekordok. Egy fiatalember, Vasil Majewski például 12 évesen képes arra, hogy 32 kg-os súlyot akár 20-szor, sőt többször is kinyomjon.
1: Kíváncsi vagyok, hogy olyan hol kezdte el gyakorolni ezt a dolgot. Biztos a kis testvérét emelgette, hogy nem tudom, volt-e neki ilyen, vagy éppen ahogy...
2: De most már az édesapját fogja.
1: Igen, most már az édesapját fogja, feltehetőleg ez. Már beszélgetünk arról a nyitóblokkban, hogy vajon mennyien fontosak, hogy a fiataloknak legyenek olyan szabad terek, ahol tudnak mondjuk fizikai mozgást szabadidejükben végezni. Hát itt a lehetőség arra, hogy azért vannak jó példák itt Kárpátalján, és hogy 12 évesen akár ilyenfajta világrekordokat is képesek vagyunk összehozni. Súlyemelésben, úgyhogy hát nem tudom hány 10 év múlva miket fog majd emelgetni, de feltettük az edzőbácsit, de az bizonyos, hogy 12 évesen fantasztikus számokat tudott mutatni.
2: Így van, és hogyha már rekordokról van szó, és beszéltünk arról, hogy szabadidős tevékenység, akkor a Kárpátok is adnak nem csak Beregszász városa lehetőséget különböző szabadidős tevékenységekre, és hogyha valaki a legek könyvébe szeretne bekerülni, akkor nyilván a legmagasabb csúcsokat kell megmásznia, ami az ukrán Kárpátokban van, 6 darab, 2000 méter feletti. A Rebra az 2001 méternél van a legmagasabb csúcsa, aztán a Hutin Tomnatik 2016, a Petros 2020, a Pipiván 2028, a Brebenesco 2031, míg ugye a legmagasabb csúcsa Hoverla 2061 méterrel, és hát valaki ezt a túrát úgy, ahogy van, teljesítette 9 évesen.
1: Fontos, hogy megjegyezzük, hogy családdal mentek egy hosszú gerinc túrára, viszont fontos, hogy egyedül lefussatok neki az ilyen jellegű kihívásoknak. Egyébként nagyon nagy rizikófaktor is van ebben. Bár bizonyos, hogy fantasztikus tájon nagyon nagy fizikai megterhelés kellett megélni. Mert egy hegycsúcsak van egy ilyen kettős oldala, hogy nagyon nehéz felmenni rá, de le is kell róla jönni, úgyhogy amikor ezt 6-szor teszed meg, akkor az 6 fellett jelent, még akkor is a gerinc túráról beszélünk, úgyhogy fantasztikus eredmény. És elmondhatjuk, hogy a fiataljainknak van egyfajta cél, hogy lehet őket terhelni, akár ilyen szempontjából is. Mi nem olyan rég, épp a 9 éves Zoltán fiammal egy 1720 méteres hegycsúcsot másztunk meg egy 4-5 héttel ezelőtt a nyár utolsó szakaszában is. Azt vettem észre, hogy elég jól bírt a gyermekem, úgyhogy igazából büszke is voltam rá, hogy ahhoz képest, hogy nem sűrven túrázik, azért mégiscsak elég jól bírja a dombokat. Na de hát azért mégis a 2000-es csúcs felettiek, és ebből ezt megszorozzuk hatta, mégis fantasztikus produkció és fantasztikus eredmény.
2: Így van, megjártam mind a hatot, egy 9 éves kijevi kislányról, Evelynről van szó, és hát neki egy nap alatt sikerült rögtön az első túrán 3-2000 méter feletti csúcsot, a Rebrát, a Brebeneszkót és a Gutin-Tomnatikot teljesítenie.
1: Írjátok meg, hogy találkoztatok-e már hasonló jellegű élményekkel, ti mikben vagytok igazán ügyesek, és van-e olyan adottságotok vagy tudásotok, amit nem mutattatok meg még korábban a világnak, de lehetséges, hogy ebben igazán ügyesek tudtok lenni. Örömmel veszük az ilyen jellegű kommenteket is itt a második óránkban. Érdemes velünk tartani. A különkedés szerdai adásra szól, itt az FM 92.1-en.

minden hangban. Téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. De minden arcban és minden hangban

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ahogy ígértük, megyünk is egy újabb kapcsolással.
2: A vonal másik végén köszöntjük Mat Pétert, Apro Arte Munkács civil szervezet elnökét, szobrászt, festőművészt, grafikust. Szóhagyni známi nevzeszkú, Péter Matl, kerübnék Romáckai Organizáció Pro Arte Munkács, szkulptor, hudosnik, te grafik. Üdvözlők műsorunkban, hall-e bennünket.
1: Szép napot kívánok, hall-e bennünket, köszönjük itt a műsorban.
3: Igen, halló.
1: A 15. kárpátaljai nemzetközi szobrásztábor vette pontosan tegnap kezdetét, és ami azt jelenti, hogy 15 éve rendületlenül szervezik meg, és kiemelném itt a nemzetközi szintjét, mert itt is több kontinensről érkeztek a szobrásztáborba szobrászművészek. Ez alkalommal is. Mit kell tudni az idei táborról?
3: Tisztelten köszöntöm a Puzsos Rádió hallgatóit. 15-én, szeptember 15-én kezdtük a 15. szobrásztáborunkat, egy kicsikét jubileumi ez. És 8 művészt hívtam meg, túljelentkezés volt, de hát nem, a lehetőségeink korlátozottak, úgyhogy Argentina, Mexikó, Portugália, Franciaország, Románia, Magyarország és Ukrajnából jöttek művészek. Három hölgy is van, és itt van köztünk az egyik nagyon sikeres tavalyi szobrászművészünk, Sabrina Coco Mexikóból, akinek a szobrát vasárnap 12 órakor fogjuk avatni Szolyva főterén.
1: 15. éven van megszervezve, 15. alkalommal is hatalmas hírnévre tesz szert a szobrász világon belül. Az idei alkotók, művészeknek a tematikája, milyen szobrok készülnek, éppen ebben a percben is egy több tonnás követ kellett megmozgatni szobor alapanyagként. Milyen alkotások látnak majd napvilágot a tábor végén?
3: Az idei témánk az előre a gyökerekhez. Ez egy furcsa név, mert az ember visszafelé szokott gondolni, amikor a gyökereire gondol, de most a mi világunk egy teljesen új képet mutat, amikor változik a tradíció, változnak az emberek, a mentalitás, és ez már egy elkerülhetetlen folyamat, ami beletenyerel minnyájunk életébe. Nem tudjuk kikerülni. A gyerekeink már másképpen gondolkoznak, más értékrendszerük van, és ezt vagy elfogadjuk, vagy ellenkezünk ellene. Tehát ezekről az értékekről szól az idei táborunk, előre a gyökerekhez.
1: Milyen alapanyagok lesznek feldolgozva? A követ már említettük.
3: Hát az idén csak kőszobrok lesznek, ilyen másfél köbméteres homokkőszobrok, amelyek hát két hét alatt készülnek. Egy részük itt marad a Szolyva környékén, és egy folytatva a nemzetközi szoborutunkat, Kárpátok szoborutat, és egy nagy része pedig a Szent Miklósi szoborparkunkat díszíti majd. Ezek a művek, hát mint mondtam, kőből készülnek, és nagyon munkaigényesek. Csodálom a művészeket is, hogy ebbe a háborús időbe nem féltek, és eljöttek mégis csak ide, már más kontinensről is a táborunkba, vállalva ezt a rizikót, amit körülvesz minket.
1: Beszéljünk erről a szoborútról, amely mostanra már határokon átívelő turisztikai látványosságként is fogalmazhatjuk, mert nem csak a Kárpátokban, hanem itt a szomszédos megyékben is találkozunk ilyen alkotásokkal, amelyek a korábbi nemzetközi kárpátaljai szobrásztábornak a gyümölcséként láttak napvilágot.
3: Igen, hát az első ilyen külső szobrunk, úgymond külső, ez Lemberg megyébe, Szkóléba került. Csender Parkás indiai szobrásznak a műve található a a Szkolai Művészeti Iskola udvarán, és aztán később Tarpára, de most már az összes határ átkelő helységnek a terére is került egy-egy műalkotás. Tehát Záhonytól egészen Lónya, Barabás, Beregsorány és így végig. Két szobrásztábort szerveztünk Kálósemjénbe, úgyhogy ez a szoborút nem csak a határmenti településeken van, hanem elindul Nyíregyháza felé, és Tokajba is készült néhány műalkotás, úgyhogy mi ezt úgy gondoltuk, hogy arra Tokaj fele, Sátorajóhely felé bekanyarodva Kassára átmenjünk már Szlovákiába is. És akkor visszakanyarodhatnánk valahol Ungváron, Ungvár mellett Ukrajnába. Szóval ez egy nagyon érdekes látványosság lenne, amely

0: megalapítottuk, ezek már rendezettek, paddal, világítással, és melléjük néhány településen már sportpályák, különböző ilyen más jellegű alkotások is kerültek, játszóterek, tehát belakja a falusi térnek a központját ez a kultúra, ahol összegyűl, ahol gyülekezhetnek a helybéli fiatalság és az idősebb korosztály egy szép esztétikus helyen tudnak megpihenni. Ez fontos dolog, mert közösségformáló. És ez a közösségformálás nem csak a helybélieket érinti, hanem az ide látogató turistákat is, akik végig utazhatják ezt a szoborutat. Van egy ilyen tervünk, hogy QR kódokkal ellátott táblákat állítunk fel minden szobor mellé, ahol információt kaphattak a többi alkotásról, az egész szoborútról, és egy-egy művésznek az életrajzáról. Ez egy érdekes látnivaló, megtudnivaló.
1: Beszélgessünk kicsit az alkotási folyamatról. Meghökkentő élmény az, hogy most több tonnás kőmonstrumokat láthatunk, ha valaki kilátogatnak személyesen az alkotótáborba. Hogyan kell elképzelnünk ezt a munkafolyamatot? Hogyan látja meg a szobrász a kőben azt, amit szeretne, és mennyi idő kell ahhoz, hogy ez az alkotás legalább mutassa azokat az éveket, amiből majd a szobor mutatkozik?
0: Mivel hogy túljelentkezés van minden évben, hát hál' Istennek jó hírünk van külföldön. Külföldön még jobban ismernek minket, mint itt Ukrajnán belül. Az egész világból jelentkeznek művészek. Olyanokat kellett, profikat elutasítanom, hogy szinte fájt a lelkem, hogy sajnos hát nem tudom felvenni. Akkor ilyenkor megkérem, hogy... Na szóval, hogy válogatni tudjak ezekből az alkotókból, meg alkotásokból, ezért terveket készítenek, vagy maketet, vagy pedig rajzba, és abból bíráljuk el, hogy kit hívunk meg, és kit nem. Most ezek az alkotások itt helybe, egyszerűbben egy sziklából megvalósulnak. Egy szép szobor, esztétikus szobor lesz belőlük, amit majd később valami méltó helyre fog kerülni.
1: Az első...
0: Maga ez a folyamat is egy nagyon fontos dolog, mert kultúrát teremtő és esztétikumot. Ezek mind modern műalkotások, tehát nem a hagyományos, mondjuk politikai vagy vallási jellegű szobrok, amihez itt az emberek hozzászoktak. Ezek szabad művészeti alkotások, kortárs művek, amelyek az egész világból idejött művészek lelkét mutatják be. Vasárnap még elfelejtettem megmondani, hogy 18 órakor a Szent Miklósi Szoborparkunkba bemutatom a közönségnek a szobrászokat. Szeretettel meghívok mindenkit, és a színpadon a bemutatkozás után a Zungvári Filharmónia művészei egy gyönyörű népzenei csokrot fognak előadni. Kárpátalja különböző nemzetiségieknek a népdalaiból.
1: Beszélgessünk kicsit erről a Szent Miklósi Szobor Parkról, amely folyamatosan bővül és várja az érdeklődőket. Hogyan kell elképzelnünk ezeknek a szoboroknak az elhelyezését? Mi az, amit lát, ha oda látogat valaki, akár családdal, közösséggel, csoporttal?
0: Az a plusz ebbe a Szent Miklósi Szobor Parkba, hogy mindig újul. Tehát ahányszor oda érkezik valaki, mindig valami újat lát. Azok a művek is természetesen ott vannak, amelyek már három vagy négy éve fel vannak állítva, de mindig újak is kerülnek oda. Lehetőség van a Szent Miklósi Szoborparkban alkotásra is, tehát ilyen ki lehet próbálni akár a kőfaragást. Én a Magyar Művészeti

0: Akadémiának tartottam ilyen nyári tábort, ahol különböző összművészeti tábort, ahol különböző művészeti ágak, például művészettörténész, zenész, építész kipróbálhatta a szobrászatot. Nagyon nagy sikerük volt. Ezen kívül ilyen katonák rehabilitációjával is foglalkoztunk, hát nem túl sokat, de ez is egy sikeres esemény volt, mert nem is gondoltam volna, hogy ilyen érdeklődés lesz az alkotás iránt. Ezek a srácok, akik már több éve a fronton szolgálnak, ők teljes, amikor elmeséltem nekik a lelkületét, hogy hogyan készülnek a szobrot, és mit kell belelátni a kőbe, akkor már önállóan, mint a művészek, mint az alkotók, elkezdtek faragni, olyan jól érezték magukat, hogy szinte el se lehetett őket zavarni. Szóval ilyen irányba is működünk. Gyerekfoglalkozásokat tartunk, szeretettel várjuk az iskolásokat. A nagycsaládosok többször voltak nálunk ilyen foglalkozáson. Ilyenkor tárlatvezetés van, és festészet, szobrászat, így vegyesen.
1: Mikor lesz a záró akkordja ennek a mostani tábornak, és hogy lehet csatlakozni esetleg ez nyilvános rendezvényhez?
0: Ez a nyilvános rendezvény a Kvitka Polonini Szanatóriumban lesz, mivel ők is, a fő támogatója a táborunknak a külügyminisztérium, a Magyar Külügyminisztérium, de mellette még helybéli támogatóink is vannak, mint például a szanatóriumnak a vezetősége, akik felajánlották ingyen a lakást és az étkeztetést. Ez óriási nagy segítség, mert itt egy jó minőségű ilyen hotelben lakunk. És hát érdekes a turistáknak is megnézni élőben, hogy működik a szobrászat. A záró ünnepség szeptember 29-én 13 órakor lesz a Kvitka Polonini Szanatórium recepciója előtti téren, és nem csak záró ünnepség, hanem eljön a Zungvári Művészeti Akadémia tánckara, és egy ilyen gyönyörű pantomim előadást fog bemutatni a szobrok mellett. Ezen kívül az itt készült, évek óta itt készült sok szobornak az avatása is egy napon lesz. Tehát nem csak az idei táborunké, hanem azok, amik korábban készültek, és ide lettek ajándékozva.
1: Nagyon szépen köszönöm, időt szánt ránk, és ebben az alkotási folyamatban egyfajta betekintést engedett a rádió hallgatóknak. Nagyon sok áldott alkotói pillanatot kívánok a következő két hétben is, eredményes munkát a több mint két kontinensről érkező nemzetközi szobrásztábor különböző művészei számára.
0: Igen, szeretettel várom az érdeklődőket. Szent Miklós ulica Gorkovo bez numera. De a szám nélkül egy ilyen címünk van.
1: Hamar meg lehet találni. Köszönjük szépen, hogy itt
0: voltál. Azt hamar. Viszlát.
1: Az elmúlt percekben Matol Péter, a ProArte munkács civil szervezet elnöke, szobrász és festőművész grafikus volt meghívott vendégünk, 11 óra 49 perc van. Több komment is érkezett hozzánk. Rozáli írta: gratulálok, művész úr, nagyon szeretem és tisztelem a munkásságát, a művészetet, illetve hajrá, csak így tovább. Velünk van Katalin is, szép napot kíván minden rádió hallgatónak, és László is köszönti a most csatlakozó rádió hallgatókat, a livestream nézőket, és engedjétek meg, hogy gyorsan a Vodokanál Kárpát víznek a felhívását osszuk meg. Sikerült helyreállítani a ma reggel 9-kor történt csőtörési munkátok végezetével, vagyunk így, aztán a vizeletes megindul, és nagyon fontos, hogy ezekben az említett utcánkban mindenképpen próbáljuk meg a WC-ket lehúzni, illetve a csapból kiengedni, míg zavart víz van, ezt ne fogyasszuk el egy darabig, engedjük, hogy a szennyeződéssel megterhelt víz az kifoljon, és utána majd lehet használni majd. 11 óra 50 percen a különkedes keddi adása szól, zenél után, reklám után újra itt vagyunk.
2: Reklám na Radio Pulse FM.
3: Reklám.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba? Vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra? A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Угляда гавідій.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra. Az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилюйте.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама у капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє халхатова валокузашат. 066 78 49 950.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell ezt a mai két órás műsort. Külön köszönjük, hogy együtt tudtuk tölteni ezt a szerdai délelőtöt.
3: A mai naptól is egy idézettel fogunk búcsúzni, méghozzá 133 évvel ezelőtt ezen a napon született Szent Györgyi Albert gondolatától. Nobel-díjas orvos kutató, a C-vitamin felfedezője a következőt mondta. Oktatásunknak lényegében csak egy célja van. Olyan emberek megformálása, akik szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan állnak meg a lábukon.
2: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk ettől a mai naptól, mindenkinek további jó rádiózást, maradjatok az FM 92.1-en velünk a nap 24 órájában. Gogola István búcsúzik.
3: És Bírta Zoltán.
2: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásárosnamény egyik meghatározó épülete a városközpontban álló római katolikus templom, amely nem csak vallási, hanem történelmi és építészeti szempontból is kiemelkedő értéket képvisel. A templom késő barokk stílusban épült 1795 és 1815 között, és már messziről is jól felismerhető jellegzetes tornyáról. Egyhajós elrendezésű épület, amelynek tornya a főhomlokzat előtt kapott helyet. Ez a megoldás különösen hangsúlyossá teszi a templom megjelenését és a település egyik látványos pontjává emeli. A templomot Nagy Boldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének tiszteletére szentelték fel. Ez a titulus Magyarországon is különösen jelentős, hiszen Nagy Boldogasszony a magyarok egyik legfontosabb védőszentje. Az épület külső megjelenése a barokk jellegzetességeit hordozza. Letisztult, mégis elegáns homlokzat, arányos formák és hangsúlyos torony jellemzi. A templom nem csak a hitélet központja, hanem a város arculatának is meghatározó eleme, amely évszázadok óta kíséri a helyiek mindennapjait. Turistaként is érdemes megállni itt egy pillanatra, a templom csendje és nyugalma különleges hangulatot áraszt, miközben egy darabka történelmet is felfedezhetünk benne. A környék többi látnivalójával együtt remek állomása lehet egy vásárosnaményi sétának.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Az olaszországi jelzoló ad otthont a 2026. szeptember 18 és 27-e között rendezendő Waco Kickbox világbajnokságnak, ahol a gyermek junior korosztály legjobb tehetségei mérik össze tudásukat. A világversenyre több mint 60 ország fiatal sportoló érkeznek. Az ukrán nemzeti válogatottban két kárpátaljai sportoló is ringbe, illetve tatamira lép. A küzdelmeknek a Palazzo del Turismo aréna ad otthont. A kárpátaljai Ippon sportklub két tehetsége, Maxim Patrásko és Artem Kosz kiemelkedő teljesítményével vívta ki a válogatottságot, és a világbajnokságon a dobogó legfelső fokát célozzák meg. A kijevi Koncsa Zászpá olimpiai edzőközpontban elvégzett intenzív többfázisú felkészülés után a kárpát-taljai kickboxosok kiváló fizikai és mentális állapotban várják a rajtot. Italijskim istoj je zolo primatome čempionat svijetu Vejkovskih boksan Husared Mologijek i vid budicija s visim nasito po 27. veresnja. Na turnjer izmahate mucije najkraši sportsmene dječajšoj, kadetskoj i juniorskoj kategoriji, a do Italiji prebuduć učasniki bilješnjiš iz 60 krajin svijetu. U skladi nacionalnoj zbirnoj vystuplje dvoje zakarpatskih sportsmenjev. Pojedinke prohodite muć u areni Palazzo del Turismo. Dvoje vihovanci u zakarpatskog sportivnog klubu IPON, Maxim Patrasko i Artem Kosz, zavdjaki svojim visokim rezultatom vybrali mise u zbirni та населені на найвищу сходинку світового п'єдесталу. Після інтенсивної багатофазової підготовки в Олімпійському тренувальному центрі Конча Заспа київські та закарпатські кікбоксери перебувають у чудовій фізичній і психологічній формі та готові до старту чемпіонату. A kárpátaljai Katarina Matyjkovszky bronzérmet szerzett wellness kategóriában a Kijevben megrendezett nemzetközi testépítő versenyen, a harmadik helyezés hosszú és következetes felkészülés eredménye volt. A díj újabb fontos állomás Katarina sport pályafutásában és ismét sikeres szereplést jelentett számára a nemzetközi mezőnyben. Zakarpatska sportsmenka Katarina Matyjkovszky zdobula bronzovú na horodu v kategóriu wellness na miznarodnomu turnírju z bodybuildingu, jaký відбувся в Києві. Бронзова медаль стала результатом тривалої та системної підготовки. Для закарпатської спортсменки ця нагорода стала черговим важливим кроком у спортивній кар'єрі та ще одним успішним результатом на міжнародній бодібілдинговій сцені. Az ungári Avangard stadionban egész napos sportprogramok zajlottak a testnevelési sport, valamint az Európai Sport Hét alkalmából. A stadion különböző helyszínein versenyeket és bemutatókat tartottak, a résztvevők pedig kipróbálhatták a teniszt, a petánkot, futballt és a sakkot, valamint megtekinthették a kerékpáros, a ketlebbel és a tűzoltó technikai sportágak látványos bemutatóit. A program részeként nyílt jótékonysági jelzéseket is tartottak, amelyekhez bárki csatlakozhatott. A kínálatban fitness, gyermekfitness, stretching és crossfit szerepelt. В обласному центрі Закарпаття на стадіоні «Авангард» тривали спортивні активності з нагоди Дня фізичної культури та спорту в межах Європейського тижня спорту. На різних локаціях арени відбулися змагання і показові виступи, а учасники могли спробувати себе у тенісі, петанку, футболі та шахах, а також переглянути майстер-класи з велосипедного, хирьового та пожежно-прикладного спорту. Окремою частиною програми стали відкриті благодійні тренування, до яких долучилися всі охочі. У програмі були фітнес, дитячий фітнес, стретчинг і кросфіт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньки холлоттак.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыбьяна Стопа и один ФМ. Классное радио в дорогу.

Valami nem attól működik, hogy mikor készült, hanem attól, hogy mit hoz elő benned, amikor megszólal. Ez a hangulat most Bruno Mars zenén keresztül talált meg. Ez volt a Zenesáv. Sziasztok! Я речи, що не прив'язані до часу. Вони оживають у тобі щоразу, коли звучать. І сьогодні цей настрій прийшов до нас крізь музику Бруно Марша. Дякую за увагу, залишайтесь.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

0: A vén szolga. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még a hármas üveghegyen is túl, volt egy király. Annak egy növendék fia, meg egy növendék leánya. De ahány király csak volt a világon, mind irigykedett erre a királyra, mert az övé volt a legnagyobb s a legszebb ország, a fekete ország. S egynek sem volt olyan vitéz fia, mint ennek, s a leánya is olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Már kislegény korában nagy vitéz volt a királyfi, vitézségének híre ment kereke világon, s attól féltek a királyok, hogyha nagyra nevekedik, sorba veszi az országokat, s egytől egyig elfoglalja. Gondolták a királyok, nem várnak, míg a királyfi indul ellenük, hanem összeszedelőcködnek, mind talpra állítják, ami katonájuk van, és egyszerre támadják meg a vitéz királyfi országát. Megölik a háborúban, s többet legalább nem nyugtalankodnak miatta. Hát, úgy is cselekedtek, ahogy kigondolták. Megegyeztek, háborút üzentek. És még az üzenetet meg sem kapta a fekete király, felkerekedtek, ellepték az országot, de úgy, hogy több volt a katona az országban, mint fűszál a réten. Na hiszen megjött a király, mert ennek már fele sem volt tréfa. Összedoboltatja, trombitáltatja a katonáit, készülődik a háborúba, de a fiának nem szólt egy szót sem, nem kérdezte, jön-e vagy sem. Hanem amikor éppen indulóba volt a sereg, elébe állott a királyfi az apjának, s mondta. Hát, édesapám, engem itthon hagy, szégyen szemre. Itthon hagylak, fiam, de nem szégyen szemre. Attól félek, hogy a csatában elesel, s kire marad akkor az ország. Már vagy elesem, vagy nem esem, mondotta a királyfi. Ha megkötöznek, sem maradok itthon. Jól van, fiam, én nem ellenzem. Ismerem a virtusodat, tudom úgy is, hogy utánam jönnél. Választ ki hát magadnak a legszebb paripát, állj mellém, s gyere velem. Hátra megy a királyfi az istálóba, nézegeti az aranyszörű paripákat, simogatja, tapogatja őket, de egyik sem volt kedve szerint való. Kimegy az istálóból, körülnéz az udvaron, s hát éppen a trágyadom mellett ott áldogál egy vén kanca, a csikajával, s a kancát is, a csikaját is éppen akkor nyergeli egy vén szolga, aki 30 esztendeje lakott már a király udvarában. Ez a vén szolga egy időben a király parádés kocsisa volt, de addig áskálódtak ellene a többi cselédek, hogy a király más parádés kocsist fogadott, s az öreg kezére nem bízott egyebet, csak a vén kancát meg a csikaját. Oda megy a királyfi az öreghez, s kérdi. Mit csinál, öreg? Nyergelem a lovamat. Hát az minek? Megyek én is a háborúba, s azt mondom a királyfinak, hogy ne válasszon más paripát, üljön erre a csikóra, bizony nem bánja meg. Megszólal a vén kanca is. Én is azt mondom a királyfinak, ha jót akar, üljön az én csikómra, mert úgy tudja meg a királyfi, hogy a fiam is táltos, nem csak én. Megörül a királyfi, nem is gondolkozik. Felpattan a csikóra, az öreg és a kancára, vágtat az édesapja mellé. És az öreg meg hátra maradott. Nem is tudta a király, hogy ő a vén szolga is. Ám, hogy szavamat össze ne keverjem, a királyfi még kisgyermek volt, mikor meghalt az édesanyja, s a király egy özvegy királynét vett feleségül. Ennek is volt egy fia. Ez azonban még nem volt háborúba való. Otthon maradott az anyjával. Bezzeg megörült a királyné, mikor látta, hogy a királyfi indul a csatába. Abban bizakodott, hogy majd a csatában elesik a királyfi, s az ő fiára marad az ország. De nem volt elég a hitvány gondolatja, mikor a királyfitól elbúcsúzott, a kezébe nyomott egy iskátuját, és azt mondta neki, nesze, édes fiam, ezt az iskátuját tedd el jól, csodaszer van benne. Mielőtt csatába mennél, azelőtt 2-3 órával kend meg ezzel a zsírral a karodat, a lábadat, s majd meglátod, úgy megnövekedik tőle az erőd, hogy egy regement katona sem tud megállni előtted. Nem gondolt a királyfi semmi rosszat, mert a királyné mindig nagy szívességet mutatott iránta, becézte, kényeztette őt is, meg a húgát is. De különösen a húgát, mert azt szerette volna, ha a király kisasszony felesége lesz az ő fiának. Szépen megköszönte az iskátuját, a dolmánya zsebébe tette, s nagy jó kedvel indult el az édesatya mellett a csatába. Nagy jó kedve volt a katonáknak is, amikor látták, hogy jön a vitéz királyfi, mert vagy mentek, vagy nem mentek a király után tűzbe-vízbe, de a királyfi után pokolba is elmentek volna. Hát, elindul a sereg, mennek végig az országó nagy ének szóval, kullogott a sereg után a vénszolga is az öreg kancán. Neki sem szólt senki, ő sem szólt senkinek. Hanem egyszer a királyfi félre rúgtatott az apja mellől azzal, hogy végignézi a sereget, amit elmasírozik. Mikor az egész sereg elmasírozott előtte, meglátja a vén szolgát, szóba ereszkedik vele, beszélnek erről, arról, mindenről, és azt mondja beszéd közben a vén szolga. Felséges királyfi, ha jól szemléltem, egy iskátűát adott a királyné. Jól szemlélted, mert igazán azt adott, mondta a királyfi. No, én azt is tudom, hogy mi van abban az iskátújában. Azt tanácsolom felségednek, hogy meg ne kenje a testét azzal a zsírral, mert nem, hogy növekednék az ereje tőle, hanem ami van, abból is kifogy. Mit beszélkend, öreg? Talán bizony bort ivott? Vittam én sem bort, sem vizet, felséges királyfi, de bizony mondom, hogy el akarja pusztítani a királyné. No, hallod-e? Mondult rá a királyfi. Vigyázz, mert ha nem lesz igazad, karóba kerül a fejed. Megszólal erre a vén kanca. Felséges királyfi, az én gazdámnak igaza van. Megszólal a csikó is. Ne haragudj az öregre, édes gazdám, mert bizony mondom én is, hogy igazad beszél. Hát, jól van, mondotta a királyfi. Majd megpróbáljuk. Azzal elvágtatott az apja mellé. De amint tábort ütöttek és sátrat vertek az ő számára, mindjárt odahívatta a vén szolgát, s mondta neki. Halló, de öreg! Nem tudom kiverni a fejemből, amit beszéltél. Tegyünk próbát azzal a zsírral. Jól van, felséges királyfi. Egyszerébe idehívok egy jó erős legényt, annak parancsolja meg, hogy kenje be a testét ezzel a zsírral, majd meglátja, hogy igazam van. Elmegy a vén szolga, kiválaszt a seregből egy jó erős legényt, bevezeti a királyfi sátorába. Na te vitéz, szólítja a királyfi, vesd le a dolmányodat. Ámult bámult a legény, nem tudta mire véje. Elkezdett esküdözni. Felséges királyfi, becsületemre se nem öltem, se nem loptam, semmi rosszat nem cselekedtem. Jól van, jól van. Tudom, hogy semmi rosszat nem cselekedtél, csak vesd le a dolmányodat, s ihol ebből az iskátújából kend be jó erősen mind a két karodat. A legény ezt szót sem szólt. Ellenkezni nem mert, levetette a dolmányát, feltűrte az inge ujját, s jól bekente mind a két karját a zsírral. A királyfi 100 aranyat adott a legénynek, s azt mondta a vén szolgának. Na, öreg! Vigye ezt a legényt a kent sátorába, ott adjon neki enni-inni annyit, amennyi belefér. Elmegy a vénszolga a legénnyel, mindjárt elébe tesz egy nagy bogrács gulyást, s csapra üt egy hordót. Egyél, igyál, fiam! Hanem a hús hideg volt már. A legény nem tudta megenni hidegen. Kiment a sátor elé, hogy fát vágjon, s tüzet rakjon a bogrács alá. Fej szétvesz a kezébe, vágni kezdi a fát, de még háromszor sem emelte fel a fejszét, érezte, hogy lankad a keze. Héj, ördögadta varasgyíkja, kiáltott a legény. Még így sem jártam világon való életemben. Mi baj, öcsém, kérdi a vén szolga. Jaj, ne is kérdje, öreg apám, mindjárt megöl a szégyen, nézzen ide, nem bírom a fejszét. Közben kimegy a királyfi, s mondja a legénynek. Talán bizony sok bort ittál, fiú, attól ment el az erőd. Felséges királyfi, egy cseppedős csepp nem sok, annyit sem ittam, mégis annyi erőm sincs, mint egy lénynek. Na, öreg, mondja a királyfi a vénszolgának, akkor csak vigye be ezt a legényt a sátorba, fektesse le, kínálja meg étellel, itallal, hát, ha visszajön az ereje. Hiszen kínálhatta a legfinomabb pecsenyékkel, kalácsokkal, nem kellett annak semmi a világon. A bort is, amint bevette a szájába, kiköpte. Olyan nagy beteg volt szegény feje, hogy aki látta, azt hitte, hogy nem éri meg a reggelt. De végis megérte, s másnap egy kicsit erőre kapott, de csak harmadnap tudott lábra állni. Most már látta a királyfi, hogy csak ugyan igaza volt a vén szolgának. Közben üzenet jött a királytól, hogy a háború még csak 3 nap múlva kezdődik. A királyfi hát azt gondolta magában, ő bizony nem marad addig a táborban, hanem elmegy vadászni. Felkap a csikajára, a vénszolga is a maga lovára, elvágtatnak a közeli erdőbe, vadásznak egész nap, s úgy alkonyattájt megállottak. Fához kötötték a lovakat, s leheveredtek mind a ketten a fa alá. Ott mindjárt el is nyomta az álom a királyfit, s amint elaludt, valami csodálatos álmot látott. Azt látta álmában, hogy odajött egy ősz öregember, akinek kard volt mind a két kezében, és az egyik kardot az egyik lónak első lába alá, a másikat pedig a másik lónak ugyancsak első lába alá beszúrta a földbe, de úgy, hogy a kardból nem látszott ki semmi. Felébred a királyfi, és mondja a vénszolgának, hogy milyen csodálatos álmot látott.
1: Hely, uram, mondja a vénszolga, hát ha valóság, amit álmában látott.
0: Oda megy a lovakhoz, s kardjával kezdi piszkálgatni a földet az első lónak a lába alatt. S hát csak ugyan egy ragyogó, fényes kard van ottan. Megnézik a másik ló lába alatt is, onnit is egy ragyogó, fényes kardot húztak ki. Még írás is volt mind a két kardon, az volt ráírva aranybetűkkel, győzedelmeskedel ellenségeiden. Örült a királyfi, nagy hirtelen felpattant a lovára, a vénszolga is a magáéra, s vágtattak vissza a táborba, mint a sebes szélvész. Hiszen éppen jókor jöttek, mert az ellenség megmozdult, nem várt 3. napig, indulni kellett a fekete király seregének is. Hajnal hasadtakor összement a két tábor, s késő esik tartott hadakozás.
1: Hanem olyat még a világ nem látott, amit a fekete királyfi cselekedett a kardjával, s mellette a vén szolga. Hullott az ellenség, mint a kéve.
0: Olyan utakat vágtak a kardjukkal, hogy 6 szénás szekér szépen elmehetett volna egymás mellett. Este aztán az ellenség visszahúzódott, s a fekete király serege is visszamasírozott a táborba. Hadd pihenjen reggelig. Amint visszafelé mentek, mondja a király a fiának.
1: Nagy szívbéli gyönyörűséggel láttam a vitézségedet, fiam, hanem az a vénszolga is ember a talpán. Csodálom is a dolgát erősen. 30 esztendeje lakik nálam, azóta mindig kocsis volt, háborúba sem járt, slám, mégis mi vitézül viselte magát. Úgy kell lenni, hogy katona volt, minek előtt az én udvaromba került, mert arra emlékszem, hogy idegen országból jött a mi országunkba.
0: A királyfi csak annyit mondott. Bíz, az meg lehet, édesapám. Aztán jó éjszakát kívántak egymásnak, a király befordult a sátorába, a királyfi is a maga sátorába, lefeküdtek, s elaludtak. Hanem akkor éjjel a király is látott álmot. Úgy tetszett álmában, mintha otthon volna a királyi palotában. A királyfi a szobájában feküdt, s ím, egyszerre csak egy álarcos ember lép a szobába, nagy kés a kezében. Csöndesen odasompolyog a királyfi ágyához, felemeli a kést, hogy beledöfje a királyfiba. De abban a pillanatban betoppan a szobába a vénszolga, az álarcos ember kiejti a kést a kezéből, s kiszaladt a szobából. A király tovább nem is aludt, feljött ebből az álmából, de jókor ébredt fel, mert hajnalodott, megfújták a trombitát a táborban, megmozdult az egész ármádia. Nagy hirtelen a király is felkapott a lovára, annyi ideje sem volt, hogy elmondja a fiának az álmát. A király meg a királyfi az ármádia élére állottak, s mindenütt utánuk a vénszolga. Összecsap a két ármádia, hullanak a vitézek, erről is, arról is, összegabajodnak. Egyszer csak eltűnik a királyfi szeme elől az édesapja.
1: Felséges királyfi, szólalt meg a vénszolga. Ahol a királyni, közrefogta az ellenség.
0: Nosza, nekirúgtattak mind a ketten, vágják, kaszabolják az ellenséget. Éppen jókor értek a király mellé, mert akkor döfte keresztre a lovát az ellenség fővezére.
1: De az is volt az utolsó döfése az életben. A vénszolga egy ütéssel kilódította a fővezért a nyerekből, s keresztül szúrta a kardjával.
0: Amint a fővezér esett, esze nélkül szaladt az ellenség. S többet nem is próbált szerencsét. Azzal a fekete király is visszahúzódott a seregével a táborba. Aztán bement a fiával a sátorba, ott nagy asztalt terítetett, s meghívatta vacsorára a generálisait. Mind!
1: Leülnek az asztalhoz, már falatozni is kezdenek, de akkor körülnéz a király, és mondja a fiának. Ejnye, fiam, hívasd be a vénszolgát, hiszen neki köszönhetem az életemet. Mindjárt hivatják a vénszolgát. Be is jön, sint neki a király, hogy üljön le a fia mellé. Eleget szabadkozott az öreg, hogy őt nem illeti meg ez a nagy tisztesség, de hiába a király parancsolta, lejuthat a királyfi mellé. Na, öreg, mondotta a király, nem hittem volna, hogy ilyen nagy vitéz légy. Ugyan mondd meg nekem, mely országból kerültél az én országomba? Felséges királyom, felelt az öreg, Burkus országból kerültem én ide. Az én apám a mostani Burkus király apjának volt a fővezére, de annyi volt az irigye, mint fűszál a réten. Addig ármánykodtak ellene, hogy a király megölette. Akkor én már fiatal katona voltam, s nagy bánatomban, keservemben elhagytam a hazámat, s úgy jöttem felségednek az udvarába. Hát, ha fővezér volt az apád, mondta a király lelke szóval, akkor nem csodálom nagy vitézségedet. Hallgass meg hát jól a szómat, s hallgassa meg mindenki. Mától fogva, öreg, te vagy az én Ármádiámnak a fővezére. Mind poharat emeltek, éltették az öreg fővezért. Aztán tovább vigadoztak, fel sem keltek az asztal mellől egész éjszaka. S reggel még el sem oszlottak, már jöttek az ellenséges királyoknak a követjei, hogy békességet kössenek a fekete királlyal. A fekete király kegyes szívvel fogadta a követeket. A legjobb hírrel, a legjobb üzenettel eresztette vissza a királyokhoz. Azok mind hallották, hogy milyen kegyesen fogadta a fekete király az ő követjeiket. Mindjárt elhatározták, hogy ők is elmennek mind a királyhoz, hogy annál erősebb legyen köztük a barátság. Az ellenséges királyok között a leghatalmasabb a Burkus király volt. Ez a csatában magába vitte az egész házanépét, a feleségét, a fiát meg a leányait is. Ezek is mentek a Burkus királlyal a fekete királyhoz. Ott ült a sátorában a fekete király, mellette a fia, úgy várták a királyi vendégeket. Elsőbben is a Burkus király lépett be a családjával. Nagy szeretettel fogadta őket, megcsókolta a Burkus királyt, a királyfi meg a Burkus királyfit. Hanem azon közben a fekete királyfi szeme megakadott ám a Burkus király kisasszonyon, de a Burkus király kisasszony szeme is a fekete királyfin. És ámmától egymással alig váltottak egy-két szót, amikor a Burkus király elbúcsúzott, s a két fiatal is egymással kezet fogott, már tudták mind a ketten, hogy szeretik egymást, igaz szeretettel. Amikor elment a Burkus király családjával, azt mondta a királyfi az apjának, édesapám, jó volna, ha erős barátságot kötnénk a Burkus királlyal, mert ő a leghatalmasabb király azok között, akikkel harcoltunk. Hogyha vele barátságban lennénk, tudom, senki meg nem támadná a mi országunkat. Igazad van, fiam, mondotta a király. Mit gondolsz, mit tegyünk? Én azt gondolnám, édesapám, hogy hívjuk meg a Burkus királyt az egész családjával a mi udvarunkba. Mindenek előtte hazamennének Burkus országba. Tetszett a királynak a fia beszédje, és egyszeribe követeket küldött a Burkus király után, hogy jó szívvel látja az egész családjával. Ne kerülj el az ő udvarát, amikor hazafelé mennek. Hiszen örült a Burkus király ennek a meghívásnak, de különösen örült a király kisasszony. Küldött is az egyik követtel egy szép fekete keszkenőt a királyfinak. A Burkus király meg visszaüzent a fekete királynak, hogy köszöni a nagy tisztességet, és amikor a fekete király hazafelé indul, ő is indul vele, hogy együtt érjenek a király városába. Csak ugyanúgy is lett. Együtt indult el a két király, utánuk a két sereg nagy muzsika szóval. Döngött, rengett a föld, amerre elhaladtak. Közben a fekete király kengyelfutókat küldött haza, hogy álljon talpra az egész város, mire hazaérnek. Na, talpra állottak még a félholtak is. Kiment a királyné is a város végére, fogadta csókkal, öleléssel a királyt, de még a királyfit is. Nagy erős szeretetet mutatott iránta, pedig majd megölt a bosszúság és a méreg, hogy a királyfi élve került vissza a háborúból. Megérkeznek a király udvarába, s mindjárt az estére nagy vendégséget csinálnak, hetet hét országra szólót. De míg a nagy vendégségre készülődtek, a királyné az alatt is mind azon járatta az eszét,
0: hogy s mint tudja elpusztítani a királyfit. Egy vén boszorkány lakott az udvarban. Ezt csinálta volt azt a gyengítő zsírt. Ezt a vén boszorkány behívatja a királyné, s mondja neki nagymérgesen. Na, hallod-e, te igazi gyengítő zsírt csináltál, most még erősebb a királyfi, mint ennek előtte volt. Tudd meg, ha most el nem pusztítod, holnap reggel karóba kerül a fejed.
1: Azt mondja a vén boszorkány. Felséges királyné, jó volt az a gyengítő zsír, csak hogy nem a királyfi kente be a testét vele, azért került vissza a csatából. Hanem most tudom, nem menekedik meg. Mikor majd az asztalnál ülnek, én dongó képében berepülök a szobába, a királyfi pohara fölé szállok, mérget cseppentek a borába, és ha azt megissza, vége az életének!
0: Na, jól van, ebben megegyeznek. Aztán összegyűlnek a vendégek, az asztalhoz ülnek. A burkus király a fekete királyné mellé, a burkus királyné a fekete király mellé, és aztán a fiatalok is egymás mellé. De még nem is ültek az asztal mellé, a burkus királyfi is erősen összebarátkozott a fekete király kisasszonnyal. Azt mondta a fekete királyfinak. Barátom, már vagy szereted, vagy nem a húgomat, de én megszerettem a tiedet igaz szeretettel. És ha nekem adják, feleségül veszem, mondja a fekete királyfi. Bizony, ha szeretted az én húgomat, én is szeretem a tiedet, s feleségül veszem, ha nekem adják. Azonképpen gondolkoztak a király kisasszonyok is, és amikor az öregek ezt megtudták, bezzel lett öröm. Örvendezett a fekete királyné is, csak hogy nem a szívéből. Azt gondolta magában. Na, csak örüljetek, mindjárt búra fordul a nagy örömetek. Hát végül az asztal mellé kerekednek, ott ült az asztalán a vén szolga is, éppen a királyfi mellett, és mikor az első fogást hozták, a füléhez hajlik, és azt mondja csendesen. Felséges királyfi, vigyázzon magára, mert a királyné csak mutatja a nagy szeretetét, de gonosz lelke most is rosszat forral. Azt határozták a vén boszorkánnyal, hogy az dongó képében a királyfi pohara fölé száll, s mérget csöppent belé, de én majd, amikor a dongó ide száll, s a mérget a poharába csöppenti, nagy hirtelen kicserélem a királyné poharával, hadd igya meg ő, amit másnak készített. Csak ugyanúgy lett, ahogy a vén szolga mondotta. Amikor éppen poharat akartak emelni, besurran a dongó a királyfi pohara fölé, mérget csöppent belé. De a vénszolga sem tátott el a száját, kendővel lecsapta a dongót, és egy üres pohárnak a feneke alá szorította, s mielőtt valaki észrevehette volna, kicserélte a királyfi poharát a királyné poharával. Abban a pillanatban poharat emelnek, kihajtják a bort fenékig, megzendül a muzsika, folyik tovább a vigasság. A fiatalok fel is állnak az asztal mellől, táncra akarnak perdülni, de egyszer csak nagyot sikolt a királyné, jajgat szörnyűségesen. Vége lett a muzsikának, táncnak, mind a királynő szaladtak, ugyan mi baja eshetett? Beviszik a királynét a szobájába, lefektetik, hivatják a doktorokat, azok el is jönnek, nézik, tapogatják, a fejüket csóvágatják, s mondják a királynak. Felséges királyom, halálos betegségbe esett a királynő, nem tudjuk meggyógyítani. Menjetek! Menjetek, szólt a királyna a doktorokra. Ne lássalak, ha nem tudtok meggyógyítani. Kimennek a doktorok, s mondja a királyni az urának, miközben nyögött kínosan, keservesen.
2: Igazuk van a doktoroknak, édes uram, nekem kell meghalnom. El akartam pusztítani a fiadat, de megvert az Isten, nem a fiad halt meg, nekem kell elpusztulnom.
0: Többet egy szót sem tudott szólni, meghalt a királyné. Így mentette meg a vén szolga a királyfi életét. De volt is ám igazi nagy becsülete? Azután teltek múltak a napok, a burkus király még sokáig ott maradott a háza népivel, s megtartották a fiatalok lakodalmát is. Többet nem volt háború a két ország között, éltek egymással, nagy erős barátságban, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.